Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Pannonrádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Szabi. És itt a rádió?

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni, kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs. Check it out.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió? Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: Akkor és most!
7: Hey now, you're an all-star.
6: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Baby, can't you send me there to? I don't wanna knock on 12 days, years old town. Isten a klubnál, blues back, rázzak a pultnál. Három pia bekészítve úgy várnak.
1: Konon cigár így a fumát.
0: Baby, can't you send me there to? I don't wanna knock on 12 days, years old town. Isten a klubnál, blues back, rázzak a pultnál. Három pia bekészítve úgy várnak.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Május 25-én hétfőn 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én hétfőn 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
8: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

What?

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vígasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
4: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Ébredünk így is, úgy is.
2: Hát igen, ez az, hogy ébredünk így is, meg úgy is, és találtam tegnap egy olyan cikket, ami arról szól, hogy hogyan ébredjünk reggel, hogy könnyebb legyen. És elkezdtem olvasni, és arra jöttem rá, hogy ez tartatatlan tanácsok tárháza.
1: Hát az, ugyan.
2: Igazából. Mert van ez a következetes alvás ütemterv, tudod, ez az ilyen, hogy találjuk egy időbe, aludjunk el, meg stb. Ez oké. Csak pont valamelyik nap beszélgetők arról, úgyhogy most nem ismétlem magunkat, hogy hányszor fordul elő, hogy 8 meg 9-kor érünk haza.
1: Igen.
2: Abban benne van, hogy ledőlsz egy picikét, kicsit lenyugszol, elmezünk tusolni, akkor már 10 után van valamennyivel, és akkor bizony az van, hogy hát valamikor ugye akkor leültünk még tévézni, ma meg ugye már nem tévézünk, úgyhogy ma pedig akkor hát mit csinálunk, kicsit görgetjük az internetet, avagy olyankor nyilván a többiek is, a barátaid, meg akiket ismersz, ők is ugyanígy akkor addig lenyugszanak, és akkor megindul egy órát másfelett, különben az ilyen csoportos üzenetek, meg az ilyen őrület, és akkor megy a bolondozás, ami azt jelenti, hogy legalább az ott egy éjfélig tart. Én néha most már csinálok olyat, mert az éjfél utánig nem lehet elhúzni. Nekem például, akinek reggel kelni kell. És akkor azt szoktam csinálni, hogy most már kikapcsolom akkor estére az internetet, hogy akkor ne pittyegjen már tovább különben, mert akkor tényleg nem egyszer jártam, hogy pont elúttam, és meg egy pip, jönnek az üzenetek. Mondom, hogy nem lesz jó, mert bolond barátaim képesek, nem tudom én, 3-4-1-ig vagy 1-ig nyomni ezt. Úgyhogy köszönjük szépen a jó tanácsot, hogy időben aludjunk el. Igen. Hogy a francba feküdjek le, én nem tudom, hogy 10-kor. Tehát mindegy tati, hát nem lehet, hát hogy. Pedig muszáj lenne.
1: Jó, mondjuk nyilván, aki rendszerességgel, nem tudom, minden egyes nap reggel 4-kor kell, vagy teszem azt 5-kor, vagy nem tudom, ilyen gyári munkások, azok nyilván este 9-kor már teljesen ki vannak lőve.
2: Jó, muszáj, csak az olyan bébi idő még.
1: Hát igen.
2: Hát az bébi
1: ez
2: idő.
1: Ez oké, nyilván. Főleg, hát hogyha hétvégére teszem azt, valami program van, vagy születésnap, vagy esemény, és fönt kellene lenni, de már konkrétan fejbe vagy lőve. Akkor
2: hát ez az.
1: Azért...
2: Az nem a legjobb. Utána mondják ezt a szundit, ez egy érdekes dolog, hogy ezt a szundit engedjük el.
1: Ez veszélyes.
2: Főleg azért, mert azt mondják, hogy ráadásul a testünk elkezdi hamis riasztásnak tekinteni az első csörgést, hogyha rendszeresen figyelmen kívül hagyjuk az elsőt. Előfordul, mert én nekem általában 2 van beállítva, 1-5-kor, és hogyha véletlen 5-kor nem kerek fel, akkor 5-13 a másik az utolsó védvonal, vagy hogy szokták ezt
1: mondani. Nekem is volt ilyen, de én erre gyorsan letettem. Bár igazából sokáig volt szundi, csak rájöttem, hogy ez nagyon rossz, nagyon rossz. Tehát tényleg tipikus. Tehát én nem előre beállítottam a szundikat, hanem én ott akkor mindig rámentem.
2: Ja,
1: jó,
2: nyomad.
1: Még 5 perc, jó, még 10 perc.
2: Ja, nekem be van így állítva.
1: És így mondtam, hogy ne, ez egy veszélyes terep, úgyhogy inkább fölkelek, nyúzott vagyok, kész, de fú, úgyhogy... Na, és jönnek az üzenetek, látod, többen is írják ezt, hogy amit én mondtam, hogy igen. Aki napi szintén korán kell, annak kész este talicska.
2: Igen. Meg hogyha valaki fizikai munkát, vagy ilyen komolyat dolgozik, ugye, ami megterhelő, akkor alszol 10 órakor, mint a kis csandja.
1: Nekem jön a következő, különben ez a hőmérséklet, meg a szoba, én ettől kiégek, tehát úristen, nekem lehet, hogy van benne valami, nem azt mondom, hogy ez hazugság, hogy 20 fok, és akkor kész. Ez az, amit nekem ne akarjon senki megmondani. Tehát én erre, úristen, ezt
2: bármint,
1: ki akarok
2: de,
1: erre.
2: De mondd meg az okát, hát hogy mondod ezt.
1: Azért, mert jönnek azzal, hogy mert kell ez a 20 fokos, 19 fokos hőmérséklet, és akkor jót alszol.
2: Igen.
1: Nem. Tehát én fázós vagyok. Én nekem nem 19 fokba alszok jót bent, hanem én 30 fokba is jót alszok, ha én jót akarok aludni. Tehát érted? Tehát hogy nekem ez, sőt, ha én fázok, és azt érzem, hogy tiszta jéghideg a lábam, felidegesítem magamat, és biztos nem alszok jót.
2: Te van egy találmány különben, amit szoktak használni a hálószobában, és azt nem az, amire gondolsz. De neked,
1: Viktor, védj meg!
2: Neked van ez a sokak által használt dolog, hogy takaró?
1: Nincs.
2: Mert hogy amúgy, hogy az
1: oklin is van, nékén.
2: De hogy az Istenbe fázhatsz a takaró alatt?
1: Azért, mert én fejemet is tipikusan betakarom. Tehát ez, én nagyon ilyen durván alszom, hogy én fullasztásig betakarom magamat. Mit beszéltek a hátam mögött? Viktor nagyon nevet. Gyanús vagy te nekem, Viktor.
2: Nem, jó, hát értesz.
1: Nem is aludtunk még együtt. Nagyon, nagyon fura vagy nekem, Viktor.
2: Szia. Azt mondja, még.
1: Jaj, de kis cukerbuker.
2: Azt mondja Viktor a fülemre, azt mondja nekem az Edira, hogy még. Őrlet. Edira, igen, várom különben melyik az a pillanat, amikor Edira elszabadul, mert ez rohadtul benne van.
1: Azt hittem azt, amikor a Viktor alhalszol.
2: Nem, elszabadul a pokol, aztán szerintem sok mindenkivel fogsz még aludni, de hát majd meglátjuk.
1: Na.
2: Meglátjuk.
1: Na.
2: Egyelőre még itt eladja nekünk itt a rendes lányt, aztán egyik nap így elszakad a film, aztán vége, viszontlátásra.
1: Úgyhogy
2: Sokan mondják.
1: Nagyon ugrok erre a hőmérsékletre.
2: Hát, ja, ugye erre. Igen. És érdekes, mert nagyon sok úgy vannak beállítva a házak. Nálunk is úgy volt a régen, de soha nem tudtam átállítani, hogy bármennyi fok van az egész házban, mindig 2-3 fokkal hidegebb volt a hálóban.
1: Azért mondom, hogy ez ilyen
2: annak idején beállították. Törvény. Eskü, nem tudtam soha, hogy azt hogy az Istenbe csinálták, nem tudtam rá, pedig hívtam már egyszer külsőst, hogy nem lehetne beállítani, nem értem, hogy ezt miért csinálták így meg, és nem tudtunk rájönni, na mindegy. Aztán viszont volt egy pillanat, amikor engem ez is zavart, és akkor aztán voltam egy ilyen nagyon modern lakásban, ahol ilyen padlófűtés, mindenféle franc volt, és akkor annak azt a szépsége, hogy ott szinte nincs rezsi költséged a hónap végén. Annyira jó az ilyen energetikai mindene, és akkor ott én csináltam egy ideig bevallani a közt, hogy ilyen 24-5 fokba aludtam. Én elalszok abba is, abszolút nincs gond, csak akkor meg kiszáradok hosszú idő után. Az hogy úgy magában nem járt. Úgy éredek fel, hogy annyira száraz a torkom, hogy így meghalok különben.
1: Jó.
2: Úgyhogy az nagyon durva volt. Na mindegy, szóval nekem ilyen furra tapasztalat. Én maradok ennél a 19-20 fokos alvásnál. De itt azért tarthatatlan, mert itt azt írja, hogy ugye aludjunk 19 fokra, és amikor felébredünk, akkor 30 percen belül úgy állítsuk be a hőmest, hogy felemelkedjen 20-22-re. Hát persze, most mindenki okos otthonba lakik, ahol én ezt be tudom állítani, nem?
1: Igen, körülbelül.
2: Igen, vagy mi? Keljek fel, csak nyomkodjam, hogy most akkor 10 perc húva
1: ja.
2: 20 fok, akkor utána 21, hogy képzelték ezt? Hm. És akkor írják, hogy legyen valami, amit várhatunk, tehát korán reggelre tegyünk be valamit, ami motivál minket, hogy ébredjünk fel. Mit tegyek? Minden este tegyek ki magamnak egy muffint, vagy mit? Hogy de jó lesz, hogy reggel fölkezd.
1: Tudom, mit kell neked kitenni.
2: Na most alig várom, hogy mit mondasz.
1: Az én fotómat. És így rám nézel, és
2: nagyon rossz vagy különben, tényleg.
1: Így majd mosogok így rád.
2: Rendesen.
1: Valamivel a kezembe.
2: Hát ez az.
1: Kérdez, és így minden nap fölkelsz, így fölülsz az ágyba, és elképzeltem, hogy ülsz az ágyon, és így nézed a szekrényt, és ott az én fotóm ilyen. Nem A4-es betű, sokkal nagyobb kell. Ilyen, nem és tudom, mi... hány, de colos azok a nagy tévék, hogy olyanba kezed, hogy virítok.
2: Látjátok, Edina különben általában, de ezért rossz a rádió műsor. Ugye?
1: Ez meg... ott állok egy ilyen klofolóval, és hogy mi az, nyújtófával.
2: Hát ez az.
1: Ostorra.
2: Ez a baj, ez, hát igen, meg ostorra, egészséges, szóval én... sok mindenben benne vagyok, nem azért, de tudod, az a baj ebben a rádió műsorban, hogy itt kiderül az, hogy Edina alapvetően eladja magát a hétköznapokban, ezek is szendel állnak, ezt erre látjátok,
1: már Viktor is mondta, hogy látod, hát tudok szájról olvasni.
2: Van ez a másik oldal, ami pedig annyira vad, csak még nem tört teljesen elő, de hát jó van, mindegy. Szóval, és akkor van még egy ilyen dolog, hogy mozgás korán reggel, hogy ugye mindig mondják, hogy menjünk el sporton, és azon gondolkoztam, hogy én ezeket betartanám, amiket itt mondtak, akkor szerintem én, hogy beérjek ide a 6-ra dolgozni, szerintem minimum, hát nem tudom, fél
1: hajnali 3-kor
2: kell. 4 körülbelül, igen. De most mindjárt Ati erre mindjárt válaszol, hogy különben hajnali 3-kor kell biztos, de szerintem nem. Szerintem
1: de te inkább ilyen esti mozgásos vagy, nem? Mármint ilyen korásti edzősös vagy, nem? Vagy délutáni, vagy mikor?
2: Nem, az igazság, hogy nem, hát azért, mert rá vagyok erre így kényszerítve, de ez nem, különben normálisan nem. Mert emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt nem is tudom mikor, amikor nyáron szünet volt, és amikor a reggeli elmegy szünetre, akkor ugye nem kell bejönni dolgozni reggel korán, és akkor volt az, hogy letudtam az edzést a nap elején, és arra jöttem, hogy Jézusom, az a legjobb. Az annyira jó, hogy ki van pipálva, vagy korán reggel, és akkor utána egész nap szabad vagy, és ez a szuper jó. Még mindig az, hogy befejezel mindent, és akkor még mészel. Szóval nekem az új rosszabb.
1: Nálam különben nincs ilyen, hogy reggel, vagy oké, igen, reggel talán gyorsabban megcsinálom, meg én tipikusan az vagyok, hogy én képes vagyok, tehát nálam ez ilyen így bekattan, és én képes vagyok így a reggel gyorsan kávézás közben, vagy még előtt pizsamába porszívózni, portörölni, mit tudom, tehát ez egy tipikus ilyen pörgős izé vagyok, persze van, amikor nem, de hogy nekem van, amikor reggel esik jól, van, amikor délután, van, amikor mit tudom, még kora este, az
2: szóval random, edzésem. Erre mondják az, hogy random.
1: Igen, tehát nincs nekem egy ilyen beállított, ami lehet, hogy rossz különben.
2: Szóval edire teljesen random.
1: Igen.
2: Hát jó, van ez van.
1: Teljesen.
2: Kaotikus vagy.
1: Hát, lehet.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
5: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
7: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Programajánló.
11: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19:30. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Az elmúlt hét legjobb poénjai 9-től délig a Pannon Rádióban. A Pannon Rádióban. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Megérkeztek a pszichológusok a stúdióba. Átváltottunk.
2: Nem pszichológusok vagyunk, randizni fogunk egy
1: egyszerűen ennyi. Igen, nem kellett volna pont itt, mindenki előtt.
2: Igen, hát ennyi. Tudja meg a világ, hogy hány óra van. Szóval, van egy ilyen új dolog, mert legalábbis most mindig kitalálnak valamit. Most van ez a 8-7-es randi szabály. Ismeritek-e a 8-7-es?
1: Én nagyon kíváncsi szabály. Vagyok, hogy kinél mi volt, vagy mi van, ha most hallgat, és most ez így szembesül. Hát, hogy kinél mi a határ? Tehát, hogy van határ? Hogy mik a tapasztalatok, mik a... Érted, hogy így...
2: Hogy mikor döntöd el?
1: Na igen, vagy így mit tudom én, kinek milyen jó kis sztoria van. Így, biztos, hogy hallgatok.
2: Hát igen, most figyelj, de hát ez van, hogy a 8-7-es randi szabály. Ugye eleve érdekes különben ez az egész randi dolog, amikor ugye úgy ismerkedsz meg valaki, hogy nulláról, nulla. Uh-huh. Tehát életben nem láttad.
1: Nem most az ismerősnek egy társaság, stb. Igen.
2: Nulláról. De randi, azt se tudod ki az, stb. Meg kell ismerni a másikat. Azért mondják ezt a 8-7-et, mert az ugye durván 2 hónap, hogy durván 2 hónap alatt azért ő szerint, ők, a pszichológusok szerint ebben a modern világban kiderül az, hogy valaki akkor most így belemegy a buliba, vagy nem.
1: Igen.
2: Mert azért ugye azt mondják, hogy és ebben lehet, hogy van valami, de hát annyira megszoktuk ezt a görgetős világot, ding-ding-ding-ding, hogy igazából a randiknál is ezt csináljuk, hogy görgetjük az opciókat.
1: Hogy... És akkor megírom neked cseten, hogy itt tudsz velem szembe, és akkor nem tudom.
2: Micsoda?
1: Mit rendeljünk enni, nem?
2: De nem azt, hanem arra gondolok, hogy... Hát nem tudom, de például nem tudom, ma Edinával randizok, megnézem, Edina milyen, hát jó, van, oké. Akkor utána nem tudom, másnap nem tudom, a Blankával randizok, akkor utána nem tudom, én arra. Ja. Csak úgy nézed, hogy melyik milyen, tudod, hogy nézegetett, hogy ott
1: is. Szóval a pincér már csak ül és mosolyog, és akkor hello.
2: Igen.
1: Ma a is azt hoztam, amit tegnap.
2: Hát oda, a szokásos. És akkor ugye ki kell derülni, hogy tudod, melyik marad meg, vagy melyik nem.
1: Gondolom, Blanka, lányok... ugye? Nem, Lilla.
2: Igen.
1: Ja, nem, Erika? Ja, bocsi.
2: A lányoknak gondolom hasonlóképpen ott is, ugye, mennek párhuzamosan a sztorik. Na nézzük, melyik, hogy reagál, hogy hát ugye ez ilyen. Nem tudom, különben, hogy régen ment az, hogy úgy randizol valakivel, hogy van egy valakivel, akivel randizol, és akkor vele randizol, csak, és akkor megmarad, még kiderül, hogy hány óra, és akkor mikor az nem jön be, akkor mész a bár, de mész mindig párhuzamosan ment.
1: Hát...
2: Ez mindig úgy ment, hogy győzöl a jobbik.
1: Jaj, most jönnek a kis emlékek.
2: Edina, mit jaj. Csinál? Hány férfit tartottál párhuzamosan, még választottál?
1: Nekem igazából...
2: Na, figyeljétek
1: ezt. Is nem, a nagytatám mindig azt mondta, na. És ő nagyon bölcs ember a mai napig. Ő azt mondta, kislányom, míg férhez nem mész, mind a tied.
2: Uh-huh.
1: Nem ilyen bölcs.
2: Igen. Igazából. Szóval hányat tartottál párhuzamosan?
1: Rég múlt idők.
2: Téged
1: is nem volt eszem.
2: Legalább 4-5-öt.
1: Nem, egyébként nem. Hát úgy szerettem.
2: Hát én tudtam. Én tudtam, hogy ez benne van. Látjátok, hát ezt tudta mindenki.
1: Mindenki. Mindenki be kellett ismerni, nem?
2: Hát ez az.
1: És aztán döntöd el, hogy ki a jó.
2: Na hát ez az.
1: Te se tudtad, hogy ki a jó, még én nem jöttem, látod.
2: Te hihetetlen. És akkor én most így mit csináljak vele?
1: Pólogass, mint az autókban azok a kutyák, tudod?
2: Ezt fárod el tőle? Ez nagyon szép.
1: Nem.
2: Ja,
1: nem.
2: Istenem.
1: De
2: jó lehet veled élni. Addig boldogság élmény. Van, amíg bólogatsz, minden oké. Okay. Viszont a kaját meg kell mindig etetni, különben ideges. Meg ilyen
1: igen.
2: dolgok.
1: Igen.
2: És egész nap azon dolgozol, hogy Edina nyugodt legyen és boldog. Hát ez fantasztikus. Ezt nem tudok mit mondani erre. Jó. Ez egyszerűen fantasztikus élmény lehet.
1: Ez jó ez az üzenet. Jó ez az üzenet, van, hogy jött ilyen. Egy... A keresztneves tetkók, az a tuti, mikor magadra tetováltatod az illető nevét. Ja, igen.
2: Az biztos.
1: Igen, ilyen sztori is van a családban. Aki
2: a
1: magára,
2: családban nálatok?
1: Igen, aki magára tetováltott a nőnek a nevét, Istenem, szétmentek is után, hát nyilván az rajta maradt.
2: Ugye? Uh-huh. Láttam valamit, hogy ilyen képet, hogy Anna, ugye, Anna? Amikor szétmentek, akkor átalakítottak Anakondára, és tettek, hogy egy kígyó. Hát jó, most mit csinálsz?
1: De igen, de figyelj, ez jó.
2: Szóval ugye a kérdés az, hogy mennyi idő után derül ki, és főleg az a baj, hogy ez a görgetős világban, amikor tényleg úgy váltogatjuk ezt is úgy, mint a minden mást, ugye, akkor, hogy még olyan is van, hogy ugye kiderül, hogy egyáltalán a másik mit akar. Mert a 8 év alatt lehet, hogy az egyik elköteleződik, hogy nekem ez bejön, A másikben rájön, nekem ez nem jön be. Tehát ilyen is, ez a legszerencsétlenebb lehetőség. Olyan is van, mind a kettő azt, hogy oké, ez a, az esetek kis százalékot, de ugye hát előfordul, mert különben mindenki maga lenne. Ugye, hogy nyilván van ilyen is, nyilván. Meg a másik az, ami a legdurvább, hogy amikor, ebbe gondoltam el, hogy tényleg ez egy kemény kategória, amikor pedig rájössz, hogy na, akkor ez most komoly lehet, ez most megérné, és akkor így, jó, de várja, én nem akarok elköteleződni.
1: Na, értelen még
2: aufidazén, de hát, hogy én erre nem. Írja az egyik hallgató, hogy Edinára tipikusan igaz a mondás, hogy szeres, etes, és soha ne hagyj el.
1: Én egy Garfield vagyok, látjátok? A, ő mondta, nem? Ő,
2: nem
1: ő,
2: tudom.
1: Ő rá írt,
2: ja,
1: igen? Ez a, azt hiszem.
2: Tényleg, ott van olyan, hogy etes, az biztos
1: igen.
2: volt.
1: Igen, egyébként benne. Ez egy nagyon jó.
2: Szóval te egy kis Garfield vagy?
1: Igen. Ez nem vagyok olyan kis húsos, de egyébként igen.
2: Elégezed a kalóriát. Cserébe, úgyhogy ez végül is valahol,
1: jaj, ez jó, ez
2: valahol balanszban van.
1: Ez tetszik. Ez
2: na
1: jó.
2: De, Edina, mikor randiztál te utoljára? Hú, még az őskorban?
1: Gyerekkoromban,
2: ne. Gyerekkorodban?
1: Egyébként én már az óvodában randiztam.
2: Hogy randi? Na, hogy nézett ki egy randi az óvodában?
1: Nyilván nem emlékszem, de tudom, hogy volt egy fiú, akit egyébként én nem szerettem, ha engem valaki puszil. Tehát, hogy én rögtön letöröltem, vagy megvártam. Megvártam valaki. Nem szeretem, ha valaki puszigatott.
2: De random, hogy oda megy valaki, és
1: igen,
2: egy
1: és én megvártam. Igen. De nekem szabadott.
2: Hogy te bizony puszigathattál
1: másokat? És én volt, hogy oda mentem valaki, és még pusziltam, és akkor hát mondtam, hogy hát akkor mi járunk. Kész.
2: Amúgy az igazság, hogy ez mennyire egyszerű lenne egy felnőtt korban,
1: és
2: nem? Kérdez,
1: odamész, megpuszod, és akkor szia, te mostantól velem
2: vagy. Igen.
1: Ez jó, nem? Képzel.
2: Random mész utcán valakinek, csak megfogod a kezét, na gyere. Megyünk enni, vagy mit tudom én. Éhes vagyok, etes meg.
1: Micsoda üzenet.
2: Na milyen üzenet jött?
1: Ezt nem olvasom én fel. Ez neked szó.
2: Én nekem kell beolvasnom?
1: Nem, muszáj beolvasnom.
2: De várjál, hol nem látom.
1: Ati írt nekünk Viberen.
2: Ja. Hogy téged kolbászon kell tartani? Én ezt megígértem különben terapi műsorban különben, hogy a mai nap kihívása az, hogy nem fogom arra terelni a témát, hogy Edi a kolbászról beszéljen.
1: Ahhoz képest. Úgyhogy... Látod?
2: Nem térünk ki megint.
1: Voltunk már az újvidéki vásáron sült kolbász témában.
2: Csak megemlítettem, hogy van, és rögtön is mentünk át a... Mire is? A bárányra.
1: Azt hittem, gurmánszkát fog küldeni, mert akkor letiltottam volna.
2: Nem, most ez az új, most Dobáldán Robi leszokott a gurmánszkára, vagy nem tudom, mi baj, most állandóan megkízik.
1: Helyette vesz 10 hamburgert, amikben.
2: Én nem tudom, hogy ez hova lehet továbbfejleszteni, mi drága barátom, tényleg, de hát, hogy mi a következő. De hát, hogy... Ja, ha megyek útra, embírom az autó benni a gurmánszkát. Jó, mondjuk az igaz. Én múltkor kicsesztem magam, ma elmentem ebbe a drive-thru-ba, hajnalán. És mondom, annyira ilyes voltam, mondom, muszáj lennem egy ilyen kis cheeseburgert, és beleharaptam, és így a ketchup az így kiment így a kabátomra.
1: Valami más, ujjaj.
2: Á, mondom, basszus, mondom, ez csak könnyű enni, mint ahogy én gondoltam volna, vagy csak én...
1: Hát igen.
2: Nem tudom, mindig. Szóval mondja itt valaki, hogy próbáld meg azt, hogy sétál az utcán, valaki az utamész, van barátnőd? Nincs, most már van, megfogod a kérdést,
1: és mentek. Ez is tök amúgy jó. Kérdezed valaki, oda ment volna hozzád.
2: Hozzám?
1: Aha.
2: Ja, hát alapvetően szimpatikus, akkor persze. Ha nem, akkor megmondtuk, hogy hát bocs, ma nem.
1: Van barátod, nincs. Akkor most már lesz. És így kézen fogva mentek, és így, igen. És így mentek fagyizni.
2: Vagy bármi. Szóval
1: vagy bármi, jó van, hát esélyi
2: nem csak fagyi. Te rögtön édességre vinnéd, érted? Rögtön
1: édességre.
2: Meg ilyen őletek. Na mindegy, szóval igen, érdekes dolog ez a randizás, mert hogy egyszerűen... Igen, lehet, hogy különben az, amit te mondasz, hogy sokkal egyszerűbb lenne.
1: Mi?
2: Orra mész, direkt valaki ezt megmondott, hogy mik a szándékaid, igen vagy nem, kész. Nem.
1: Hát figyelj, régen megmondták ezt.
2: Hogy?
1: Hát mesélj. Csak azt egy éjszakás kalandnak hívták.
2: Hát nem úgy, hát most...
1: Hát jó, de nem arra gondolok, hanem nyilván akkor először kezdetben tudod, már férfiak, meg persze nyilván nők is, de azért szerintem a férfiak azok olyanok voltak jobban, hogy így akartak.
2: Jó, vagy én ezt értem, Edina, de most mi hirtelen ott voltunk, hogy valaki az odamész, és megfogod a kezét, és elmész, és megeteted, vagy esztek egy fagyit. Innen hogy váltottunk arra rá, hogy megfogod a kezét, és elviszed szobára?
1: Hát... Úgyhogy azért...
2: Ez elég kalandó, eléggé kalandozó azért.
1: Azért, mert ez szerintem ez igaz volt, meg szerintem ez most is lehet, hogy így van, csak nyilván nem vagyunk benne. Nem ránk értem, hanem épp aki ilyenben van.
2: Te azért keményen behúzod magad a csőbe.
1: Nem, róla van most szó. Aha.
2: Ja, hogy nagy átlagban értem.
1: Igen.
2: Na szóval igen, 8 hét. 8 hét alatt kiderülnek a dolgok, azt mondják. Alapvetően különben azt kell mondjam, hogy azért az biztos.
1: Szerintem különben 8 hét alatt nem. És az azért, meg is indokolom, persze.
2: Na,
1: mert hogyha most teszem azt, valaki egy héten egyszer találkozik, vagy két hetente egyszer,
2: akkor az,
1: hogy neten beszélgettünk, és akkor kedvesek vagyunk, meg minden szép és jó, hát most oké, neten lehetünk kedvesek, meg mit tudom én, de ha együtt vagyunk 0-24, akkor nyilván...
2: Nem, különben reálisan, igen, reálisan ez az egész manapság, ez azért mi emberek elkomplikáljuk.
1: Főleg, ha valakinek a rossz napját találod el.
2: Ó, hát persze.
1: Az a legjobb.
2: Azért meg különben nagyon érdekes dolog nekem az, hogy van ez az ismerkedési periódus, ami amúgy tud érdekes lenni. Uh-huh. Meg izgalmas lenni, most stb. Utána ugye járnak az emberek úgy, hogy mindenki ugye szépen a másnak a legjobb oldalát látja.
1: Hát igen.
2: Ugye találkoztok néha erre, arra. Stb. Vagy eltűntek egy hétvégét, egy vagy valami, akkor ott azért már látsz valamit, ugye, ilyen dolgokat, hogy most a fogát, vagy nem tudom, hogy iszza a vizet, nem tudom, reggel, vagy nem, most mondok valami hülyeséget, mindegy. Mert nem is tudom, nekem valami őrült indokat mondta az egyik haverom, amikor először maradt nála a lány, és reggel valami...
1: Mi, meddig ült a WC-n, vagy mi?
2: Nem, hanem valami ilyen, a vizet, hogy itta valami, és mondta, hogy ez nem tudom, hát ez biztos nem. Vagy tudom, hogy nálam, az én esetemben egy nő kiakadt, én hogy mosogathatok úgy, hogy folyik a víz? Hát miért nem töltöm meg a... Mondom, nem mindegy neked, hogy mosogatok, érted? Szóval ilyen legmeglepőbb...
1: Féltette a vízszámládat.
2: Igen, a legmeglepőbb dolgok jönnek elő, és akkor a legszexibb, amikor együtt laktok. Az igen, de ha azt túléli valaki, akkor az tényleg, akkor már nagy esély
1: hát
2: van.
1: Hát igen.
2: Akkor már nagy esély van, de például van nekem saját szabályaim is, például az egyik.
1: Na halljuk.
2: Fél év alatt én be sem mutatom senkinek. Senkinek.
1: De egyébként szerintem ezt sokan csinálják.
2: De én biztos, hogy nem fogok. Kézzétek, ő meg ezek, aztán holnap meg megy is tovább, vagy én.
1: Honnan tudok ilyet.
2: Tehát, hogy nem.
1: Okay. Jaj, Istenem.
2: Mit csinált szegényként?
1: Hát vannak ilyenek, hogy voltak ilyen...
2: Belendült? Most is. Belendült valaki.
1: És amint bemutatta, rá pár napra rá már szét is mentek. És ez milyen?
2: Na most tessék.
1: Ez az idő... Ez rossz.
2: Hát az kevés, nem?
1: Ez gáz. Hát is képzeld, itt bemutatod egy ország világnak. Nagyon új a kedvencem, ezek a fotók.
2: Fotók? Júj. Milyen fotók?
1: Hát amikor elárasztják a netet. Ezek a tipikus életem szerelme, örökön, örökké. És akkor egy hét múlva meg már ott van, hogy egyedülálló.
2: Ja,
1: én ezeken, bocsánat, nem, de én ezeken egyrészt kiégek, egy időben kiégtem, főként jobban. Mostanság már földön petrengve röhögök.
2: A social media szerintem azért durva, mert azért azt csinálni, hogy például, és ezt rengeteg fel a lányokra jellemző nagyon durva, hogy együtt vagy valakivel, már nem fél éve, meg ilyen két éve, meg három. És ha tényleg eljátszasz, hogy egy rohadt képed nincs kint a pasiba, egy darab
1: akkor
2: képed
1: akkor te nem is vagytok együtt.
2: Hát azért ne haragudj, azért tényleg azért az... Mert még mindig egy nyitott történet vagy? Mert azért szereted, ha rád írkálnak? Meg azért szeretnél, ha elmenni egy titkos randira? Mert ez erről szól.
1: Meg tipikusan hát persze van olyan is, aki mondta, hogy... Mármint, hogy nem feltétlenül nekem, csak hallottam ezt.
2: Egy ismerősöd meséltem.
1: Igen. Hogy hát nem volt kint, hogy kapcsolatban vagytok, akkor ti azt hittem, hogy szakítottatok. És mondom, most nem rólam van szó, csak hogy így beszélgettünk, és mondom, hogy hát de most oké, hogy nincs kint, de valószínűleg nem a neten él, tehát hogy oké, hogy kommunikál, nem tudom.
2: Ja, nem, az,
1: ezzel,
2: ne,
1: de hogy, de nem, hát de az... nem volt kint a neten, hogy ti együtt vagytok.
2: Aha.
1: És akkor így, hát jó, de hagyd már szegényt, hát hogy hagyd, érted? Tehát, hogy nekem ez is egy ilyen fura, hogy
2: jó, viszont a másik az,
1: ha hogy... már ott nincs, akkor az nem is igaz.
2: Hát azért, mert alapvetően létezik egy ilyen, látom, hogy ettől valaki szemben, van akinek nem, van akinek megy, van akinek nem, de alapvetően van egy online jelenlét kultúra, ami szépen lassan kialakult. És azért megvannak a jelek, megvan, hogy ez most én tudom, hogy aki lesz egy kicsit idősebb, lehet, hogy nem érti ezeket. Mondjuk lehet, hogy nem is kell, hogy értse, mindegy. De azért vannak itt bizonyos jelek, meg vannak bizonyos illemek, meg stb. Stb. Uh-huh. És például megismersz valaki, mondjuk most megismersz engem valahol, és volt, hogy amúgy nem tudom én mi az Insta, vagy valami, és így nem, én nem vagyok fönn sehol.
1: Hát igen.
2: Friki! Uh-huh. Ott valami nem stimmel.
1: De ahhoz hát képest az... szemben jön egy másik, ő meg már a QR kódot mutatja, hogy itt van az Instán, fojzéd le. Csekkod, hát oké,
2: de hát azért köszi. Az friki. Azért hát, az a valami nem stimmel. Általában igen. Ott azért valami baj van. Az még elfogadható, hogy valaki fönn van, de nincs sok posztja. Áj, de oké.
1: Okay. Igen, de ott már jó. Jön az, hogy mert kamú, stb.
2: De ilyen. Azért, szóval na, megvan. Ez bármennyire fura, van egy bizonyos ilyen viselkedési norma, ami online megy, vannak jelek, vannak, ez egy csomó minden, tényleg.
1: Az biztos, igen.
2: De az tény, hogy neked egy olyan az oldalat, hogy például van tipikusan egy ilyen, mert ez lehet is sok mindenkinek meglepetés lesz, de például megismersz valakit, és van neki, nem tudom, 250 posztja, kép például, vagy videó, vagy tök mindegy, ahol mindig csak ő van rajta maga, uh-huh. És közben pedig van egy kapcsolata, vagy van egy akár férje, meg gyerekek, ilyeneket uh-huh. is tudod. Hűha, hát azért, én ott a férje helyébe feltennék hát egy-két kérdést, hogy azért.
1: Igen, oké, a gyerekeket nem tudom, tehát azt ne pakoljuk netre, főleg ha kicsik, vagy mit tudom én, nyilván mindenkinek más a véleménye, de hát...
2: Igen, a gyerekeknél is van egy csak... új trend, hogy kitakarjuk az arcát.
1: Igen, vagy tudom, háttal fotózzuk le őket, így vagy van, ilyenek, van, tehát hogy...
2: Úgyhogy mennek ezek a dolgok.
1: Igen.
2: Na, szóval, és akkor ebbe a káoszba kére nekünk valahogy ugye ellavírozni, és akkor ebben ugye ez az első lépés, ez a 8 hét. Na hát, erre varjatok gombot.
1: Hogy meddig lehet ezt
2: ellavírozni. Gondolom, sokan kiégtek ezen, de hát ez sajnos így van.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as

0: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
0: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Programajánló.
0: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Derűs ébredés. Vasárnap reggel is.
1: Csű, milyen hírünk van. Nagyon-nagyon-nagyon friss. Friska, ahogy szokták mondani. Szóval képzeljétek el. Hát az van, hogy telitorálat van a hetes lottón Szerbiában. In Serbia. Szerbia, kapaszkodjatok. 800 ezer eurót nyert valaki.
2: Pancsovára került a nyeremény.
1: Valaki megveszi a pancsovai finomítót. Nem viccel,
2: Ennyiért nem lehet megvenni. A Lotto Plus játékban nem született teli találat, ott 2,49 millió eurós főnyeremény.
1: Igen,
2: bár különben azért lehet, hogy már meg lehet venni, nem tudom. Habár nem biztos,
1: de az a baj, különben 800 ezer euró nyilván rengeteg pénz. Ha szuper gazdagok között akarsz játszani, akár már Szabadkán, akkor nagyon kevés. Akkor az pillanatok alatt elmegy. Épp, hogy veszel egy normális házat, meg talán egy gamercit, és akkor már tankolni nem marad.
2: Ja, de... hát nem. Mi nem keveredünk ezekkel a szupergazdagokkal.
1: Nem lehet ebbe a világban még 800 ezer euróban se.
2: Keveredik velük.

0: De hát, na mindegy.
1: De mit? Az teljesen másról szó. Szóval, de szóval látod, ahhoz mondjuk ez kevés, a kevés az összeg.
0: Nekem viszont... pont jó lenne. Ez a 800 000 euró, ez pont jó.
1: Azt gondoltam. Pont ennyit szeretnék. Gondoltam, hogy jó lenne. Hát igen. Nekünk viszont érdekes...
0: Két millió, ez a majdnem 3 millió euró, az túl sok. Annyit nem akarok. 800 000 eurót, azt elfogadnám én a 3 milliót is, de Az már annyi pénz, hogy ott elkezdenéd herdálni. Ezt a 800 000-et még úgy pont betudnád, vagy betudnánk szerintem, tehát az átlagember betudná, mi is, magunkat is beleértem ebbe, úgy normálisan osztani, hogy tudod, akkor veszek, nem tudom, igen, két lakást, meg teszek félre, vagy... Tehát, hogy én azt még betudnám. 3 millió eurót nyernék? Egy hét alatt elverném. Szerintem még mindent megvetnék, amit csak lehetne.
1: Az az érdekes, hogy ahogy múlik az idő, és ahogy az ember fejlődik, vagy nyilván azért van az, hogy amikor valaki bizniszből keres sokat, akkor azért marad meg az a lóvé, mert megtanulja azt a pénzt használni, ez egyértelmű, meg megtanulja azt a pénzt kezelni. Szörnyű dolog úgy, hogy nem értesz a pénzhez ennyit nyerni. Le a kalappa, ha valaki nem őrül meg ettől. Mondjuk a 8000 lehet, hogy tényleg nem annyira durva, de azért elég durva, szerintem még az is. Tudok olyanról, hogy valaki egyszer nyert itt nálunk, és az az első dolga, hogy vett 140 000 euróért egy BMW-t magának, mert ugye van, aki ezt csinálja, oké, de hogy az borzasztó lehet, hogy tűrtőztes magad ekkora összegeknél, hanem megvenni gombost, írja.
0: Ez egyébként lehet, hogy
1: végre ülen a polgármester, ez a vágya.
0: Végre.
1: Rendelkezhetne gombos felett, képzeljétek
0: el. Én gombost úgy akarom megvenni, hogy igazából nekem adják, és valaki más adjon pénzt, hogy én azt fejleszthessem. Igen, úgy, ahogy
1: ezt,
0: én akarom.
1: Szokták ezt csinálni.
0: Hát? Én egy mecénást akarok.
1: Igen. Ha vagy pályázol majd.
0: Vagy pályázok, igen.
1: Pályázol. Szóval az a gond, hogy amikor nem tudja valaki kezelni a pénzt, és például most valaki a világ legegyszerűbb alkalmazottja, és ő hozzávált 800 000 eurót, az azt hiszem, hogy lehet, hogy baj. Mármint ő neki jó lesz egy ideig, de az igazából baj. Ezért van mindig csúnya vége, vagy nem mindig, de nagyon sokszor csúnya vége ezeknek a lottónyereményeknek.
0: Ennyi ingatlant kell venni.
1: Azzal talán, hogy nem lehet nagyon, ugye,
0: ennyi. Én vennék 800 000 eurót, nyernék, vennék mindhárom gyerekemnek egy lakást, az autómat például nem cserélném le.
1: Aha.
0: Ennyi nyereményi biztos, hogy nem.
1: Uh-huh.
0: Megcsinálnám a ház körül, amit akarok.
1: És kb.
0: Ami
1: kész
0: mondjuk
1: is.
0: Beletelik most majd 50 évbe, hogy megcsináljam.
1: Igen.
0: Jó, nem 50-be, de sokba. És ennyi. Bennék 3 lakást, az miatt benne lenne. Igen. Simán egy 300 000 euróba.
1: Hát akkor pici lakásokat, ilyen picikéket
0: veszel a gyerekeknek? Nem vennék nagyon. Hát mit tudom én. Hát mindegy, ezt csak úgy venném, hogy legyen.
1: Uh-huh. Igen. Szóval igen.
0: Hát vagy akkor, na, mit tudom én, felét elkölteném lakásokra, másik felét meg...
1: Elverdéd!
0: Nem.
1: Férfiakra.
0: Na, az milyen férfiakra?
1: Nem tudom igazából.
0: Ja, ez milyen szomorú lenne, hogyha nyernék a lottó, és annyira szerencsétlen lenne az életem, hogy férfiakra kéne elvenni, hogy fizetném kéne a férfiaknak, hogy így jöjjenek el vele vacsorázni.
1: Nyaralások, meg utazások, meg ilyen magángépek, meg ilyen pikpak elmegy az a maradék.
0: Ja, sose reménykedsz, hogy te leszel ez a férfi.
1: Micsoda? De Jézusom, ugyan már, hova?
0: Majd így viszlek. Az öcsi szeretne nyaralni. Menni.
1: Igen.
0: Olyan vagyok, mint a Karcsi bácsi a mi kis falunkból. Milyen?
1: Jaj, nem néztem
0: tudom.
1: A mi
0: én
1: kis falunkat,
0: tudom.
1: Nem
0: Karcsi
1: vágom.
0: Bácsi.
1: Sajnos,
0: apukám nézte, és hirtelen, mert ő is Karcsi.
1: Ja, arra gondoltál?
0: És igen. Ja, biztos, hogy ott ilyen polgármester, nem?
1: 800 000, tényleg nem bízsz a nagyokkal játszani 800 000, nem bízsz magadnak venni magárepülőt, nem bízsz magadnak venni.
0: De minek venni, nem is akarnék.
1: Nem bízsz magadnak venni komolyabb
0: kerozin hiányban, milyen magárepülő.
1: Hát én nem tudom, tényleg, ez az összeg, ez nyomorút összeg. De viccelek, különben, viccelek.
0: Ne, de tényleg ez ugyan. A 800 000 euró, ez pont az,
1: ugyan
0: ami...
1: Ugyan már, persze.
0: Egy nagyon én sok gondomat megoldaná.
1: Hogy
0: figyelj, de nem szállnék el tőle.
1: Ez nézd, reálisan, most a hülyeséget félretéve, de hát azt számolgattam múltkor, hogy még nagyon régen, amikor ilyen 50 ezer dinár volt az átlagkereset, vagy mit tudom, hogy legyen 60 ezer, mi legyen 500 euró, lényegtelen. Akkor néztem azt, hogy érdekes, hogy mikor ezekről a lottó nyereményekről beszélgetnek az emberek, hogy ez ennyi, meg annyi, meg elég, vagy nem elég, vagy stb. Azon gondolkoztam, hogy most tételezzük fel, figyeld ezt, ha 50 évet dolgozunk, és minden évben van 12 hónap, akkor az 50-et megszorozzuk 12-vel, igazából az 600. Ha azt a 600 hónapot megszorozzuk, akkor azzal az átlag... De igazából eljátszhatjuk most is az átlagkereset. Most legyen 1000 euró, mert most...
0: Jó, nézzünk 1000 eurót, több egyébként Szerbiában, azt hiszem, hogy 140 ezer dinár az átlagbér. Igen. Jó, Belgrád mindig megnyomja egy kis időt,
1: de legyen 1000 euró, szóval az 600 ezer euró, tehát egész életedben nem keresel annyit, mint ez a lottó nyeremény. Érted? Szóval azért elég sok pénz ez.
0: Ja, ez amit keresel? Hát de most azt gondolod el, hogy mennyit tudsz ebből te félretenni?
1: Hát ezt mondom, persze.
0: Tehát
1: de
0: ez amennyit keresel?
1: Amennyit keresel? De az a full életed keresete jelen pillanatban ezzel az összeggel 600 ezer euró, hogyha 1000 eurót keresel.
0: Ha 1000 euró a fizód.
1: És 50 évig 1000 eurót keresel, az csak 600 ezer euró.
0: 50 évig 1000 eurót.
1: Tehát az is sok pénz ez. De csak ezt akartam demonstrálni.
0: Hát igen, és hogyha mondjuk, és akkor nem tudsz félretenni, hogy mindig azt mondják a nagy okosok, hogy a fizetésed legalább 10%-át kéne félretenned havonta, az mondjuk 100 eurót. Tehát az
1: egy nullával kevesebb. 60 ezer euró egy élet alatt.
0: Mi? Ezt biztos jó számoltad ki.
1: Persze.
0: Ennek utána kell járnom, ez nekem nagyon kevés.
1: De miért? Tehát ilyen számokat
0: dolgozom. Micsoda?
1: Persze.
0: Hát igen, akkor minek gyűjtök én pénzt?
1: Mit tudom?
0: Még is kimenjen, 130 éves leszek, amire 130, 180 éves leszek, mire összegyűjtök majd annyit, hogy így vegyek egy lakást?
1: Hát?
0: Vagy mi?
1: Nem, hát ezért mondom én, hogy mennyire...
0: Micsoda,
1: hát ezért irreális, amikor azt mondjuk, hogy mit tudom én, egy Aventador, nem tudom én, vagy nem, az mondjuk
0: durva, de simán 600 ezer, igen.
1: Hát persze, hogy nem tudom, hogy Ferrari 200 ezer euró, és akkor jó, nem olyan sok, nem a franc, tehát ez fél életed, ha nem költesz semmi másra. Mondjuk nem költesz regisztrációra, üzemanyagra, sem, csak úgy üsz kint a parkba, és nézed az autódat, amit megvettél.
0: Jó, mondjuk az informatikusnak már jobb, mert ezt szorozhatod hárommal egyébként.
1: Micsoda?
0: Hát ezt. Ja, nem, egy
1: hát nyilván egy csomó ember dolgozik, és egy csomó ember ettől sokkal többet keres, csak mondtam, hogy valamiben
0: ez az
1: kell.
0: Hát igen, ilyen, ez az kell. Átlag alatti, mert tényleg most az átlag bér a 140 ezer dinár, ami fura. Fura.
1: Amit mi? Fura a 140 ezer dinár?
0: Hát soknak tűnik, de hát mondom, én nyilván abszolút megdobják a nagyvárosok, tehát hogy na.
1: Én abszolút, múltkor egy picikét érintettük ezt a témát, és én akkor mondtam nektek, hogy igazából nem nagyon lehet mibe kapaszkodni szerintem Szerbiába. Én múltkor hozzájutottam valami adatokhoz, és akkor mondták, hogy az a baj, hogy ezek a hivatalos adatok, a hivatalos bejelentett adatok, tehát bejelentések alapján leadott adatok, és akkor azzal kijön valami szám, ami azért nem reális, mert ugye mindenki maszekol, ezt múltkor mondtuk, és egyszerűen
0: körülbelül... Hát vannak olyan munkahelyek is, ahol te megkapsz valamennyi igen, összeget a számládra, többit borítékba kapod még mindig.
1: Reálisan nálunk körülbelül lehetetlen kimutatni azt, hogy ki mennyit keres. Most, hogyha eleve kijön ez a 140 ezer, az azt jelenti, hogy attól egy csomó ember sokkal-sokkal többet keres, de közben mégis van egy csomó ember, aki meg kiakad arra hát is, hogy 140 ezer, hogy Jézus Isten, 140 ezer, hogy annyit ő meg nem keres soha, úgyhogy...
0: Hát az a baj, hogy vannak még mindig olyanok, akik mondjuk 60-at keresnek, és 60 ezer dinára te nem csinálsz semmit, tehát hogy az egy borzasztó.
1: Az tényleg, az...
0: Tehát most...
1: Az nem szép, aki ilyen
0: szituációban. És szerintem most már eljutottunk odáig, így az árak tekintetében, meg minden, tehát a...
1: Hogy?
0: A számlák, a rezsi, az élelmiszerárak a bármi tekintetében, hogy mondjuk, ha tehát, hogy simán, tehát, hogy most már az a 100 ezer dinár is olyan, hogy nem nagyon tudsz tebből félretenni.
1: Nézd, én azért nem...
0: Ha egy háztartásban annyit keresnek, tehát, hogyha...
1: Mit, ketten?
0: Hát nem ketten, ha mondjuk, ha egy valaki nevel mondjuk gyerekeket, vagy bármi.
1: Ja, hát akkor az varázslat.
0: Nem,
1: ahhoz varázsolni
0: kell. Azért gondolom, hogy és ehhez képest mondjuk a 60 ezer, tehát az, hogy valakinek 60 ezer dinára keresete.
1: Hát eleve én azt hiszem külön, de nekem nagyon-nagyon-nagyon rémlik, hogy mi erről valaminek beszéltünk, néztük a minimálbért, eleve az már nem, tehát már az is fölment 65-67-re valahol. Hát, nem lehet alatta. És most az, hogy valaki
0: 80 körül kéne
1: valakinek lennie. Az igazi fizetése legalább. Semmi bónusz, vagy nem tudom én, vagy hogy hívják nélkül, az biztos, hogy van nálunk, csak azt kell, hogy mondjam, hogy az nem szép attól, aki alkalmazza azokat az embereket. Szerintem.
0: Persze.
1: De hát jó van, most mindenkinél megvannak a különböző lehetőségek, a különböző módok, vagy a franc tudja valamit valamiért, nem tudom. Szóval ez egy kicsikét nehéz téma
0: szóval,
1: ilyen szempontból.
0: Szóval most így meg... kicsit így nem vagyok taglózva, hogy kiderült, hogyha 50 évig dolgozni, úgyhogy 1000 euró lenne a fizetésem, akkor lenne 600.000 euróm.
1: Ugye?
0: És abból meg valamennyi mondjuk félretéve. Uh-huh. Hát... mit mondjak? Jó így. Ahogy van, hát ennyi. Hát lottózom, szerintem az az egyedüli reménység, hogy esetleg nyerünk a lottón. Nem tudom.
1: Szóval
0: illegális dolgokkal nem szeretnék foglalkozni.
1: Nem akartalak elszomorítani ebből.
0: Jó van.
1: De különben nem tudom, Szerbiában hogy mennyit földobták a hallgatók, hogy amúgy 20% megy az államnak ilyenkor, nem tudom, de még akkor is igazából, még akkor is, az még mindig 600.000 fölött van, úgyhogy úgyhogy alapvetően rendben van. Szerintem az, aki ezt megnyerte ez a nap végére.
0: Nagyon jó, igen.
2: Programajánló. Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta Lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
6: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
7: Miért?
6: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
6: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Alekszandr Vucsics megérkezett Pekingbe, megkezdődik több napos hivatalos kínai látogatása, amely során Xi Jinping elnökkel és Li Qiang miniszterelnökkel is találkozik. A kétoldalú kapcsolatokról, valamint a közös érdekeltségű nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyalnak majd. A látogatás során több mint 30 megállapodást, valamint számos szerződést írnak alá kínai vállalatokkal. Vucsics azt követően utazott Kínába, hogy Pekingben járt Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök is. A bűnösök felelősségre vonását, valamint a korrupció felszámolását követelték tegnap Belgrádban a Szlavia téren rendezett nagyszabású megmozduláson a tiltakozó egyetemisták és az őket támogató polgárok. A felszólalók hangsúlyozták, a demonstrálók a szabadságért küzdenek és szabad országban szeretnének élni. Több incidens is történt Belgrádban a tiltakozó egyetemisták által szervezett megmozdulás után. A rendőrség is beavatkozott. A csendőrség rohamfelszerelésben vonult az utcára. Az utakat felborított és felgyújtott konténerek torlaszolták el. Egyes csoportok rátámadtak a rendőrökre, ledöntötték a Pionier Park körül felállított kordonokat. Itt azok gyülekeztek, akik Alekszandr Vucsics szerb elnököt támogatják és a blokkádok ellen vannak. Este 10 óra után nyugodtak meg a kedélyek, de a rendfenntartók továbbra is az utcákon maradtak. A belgrádi incidenseket követően a szerb államfő a Kínába tartó repülőgépről üzent, elítélte az erőszakot, felelős magatartásra szólította fel politikai ellenfeleit és újból párbeszédre hívta őket. 23 személyt állítottak elő, és több rendőr is megsérült a tegnap esti belgrádi rendbontásban, jelentette ki Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A rendőrség azonosítani fog mindenkit, aki a rendőrökre támadt és eljárást indít ellenük, üzente Dačić. Az újabb határidő felgyorsítja a tárgyalásokat az orosz Gazprom nyeft vállalattal. A megbeszélések a záró szakaszba léptek a NISZ többségi tulajdon részének a megvásárlásáról, közölte a Magyar MOL. Beléptek a rendkívül összetett tárgyalások utolsó fázisába. Kedvezőek a kilátások, ugyanakkor bizonyos feltételeket még véglegesíteni kell a következő hetekben. Továbbra is bíznak benne, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lesz. Ami biztos, hogy Szerbia ragaszkodik az álláspontjához, mindenek előtt a pancsovai finomító működésének a folytonosságához. A szerbiai kőolajipari vállalat tulajdonjogi kérdésének a rendezésére vonatkozó határidő június 6-án, a működési engedélye pedig június 16-án jár le. Ismét benépesült a Szabadkai Városi Múzeum és a Kortárs Galéria a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében. A látogatókat ezúttal is rendhagyó tárlatvezetések, interaktív foglalkozások, kiállítások és esti kulturális programok várták. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a kultúrát és Szabadka múltját, valamint élményét tegye a galériák világát mindenki számára.
4: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén már is 26 fok van, ma sok napsütésben lesz részünk is, 28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, 30 fok várható majd.
0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
4: Reklám.
7: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
13: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
14: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Valamelyik nap azt jönnek az egyik haverom. Az semmi, mert valamikor voltak emberkertek. Mondom, az mi? Hát olyan, mint az állatkert, csak embereket mutogattak. Mondtam, hogy biztos nem volt ilyen. Szerintem Budapesten is volt ilyen, mondom, biztos nem. Azt nézd meg a ChatGPT-n, vagy nézd meg a Google-on, ahol akarod. Megnéztem, és így vannak. Most voltak. Mondom, micsoda
2: vannak. Az erős durvai vannak.
1: Hát de várjál, 94-ben még volt ilyen. Várjatok. Tehát oké, hogy az 1800-as évek végén ment ez. Majd mindjárt elmondom, mert ez őrület. Elolvastam, és mondom, ilyen nincs a Földön. Ilyen nincs a Földön. De te, Viktor, te hallottál ilyen valaha?
2: Viktor, visszahozza most.
1: Emberkert. Figyeld ezt. Azt mondja, az történt, ez az egész történet igazából azért indult meg, mert volt egy fickó, ez a Karl Hagenbeck, aki kitalált, hogy az apjától örökölt állatokat, ilyen egzotikus állatokat, amiket ugye így bírt így mutogatni, meg túlnézni, meg stb. És egy barátja tanácsára az első között hozatott be ugye különböző ilyen szamolyakat, meg lappokat 1874-ben.
2: Ezek ilyen csoportok, nem népcsoportok.
1: Ja, népcsoportok. Figyeld ezt! Berendezett növény... egyszerűen berendezte ezeket a helyeket, növényeket, állatokat, kiegészítőket, mit tudom én, és ezek el kellett, hogy játsszák, hogy ők ott élnek.
2: Ki az a szerencsétlenek?
1: De most ezeket az embereket nem kérdezték, hogy akarnak-e jönni, ezeket rendesen rendelték. Értitek? Ez egy olyan időszak, amikor ezeket az embereket rendelték. Elmegyek Edinához, Edina hoz nekem 10 szamoljakat. Szamoljat. Nem tudom, hogy kell mondani. Hozz nekem ilyeneket.
2: Szamoljat hozok neked.
1: Szamoljajakat hozzá nekem.
2: Szamoljajajajajakat.
1: Edina azt mondja, hogy oké, ennyibe kerül, és hozza őket.
2: 10 pezó.
1: Hihetetlen pezó. És akkor hozta. Tehát igazából full beállították ezt az ilyen, hogy élnek. Annyira sikeres volt ez a sztori, hogy a 19. század vége felé egyre elterjedtebbé kezdett ez válni. 1878 és 1889-es párizsi világkiállításon, figyelj ezt, a legfőbb attrakció az volt, hogy csináltak Negrófalut. 400 őslakost elloptak, és így bedobták. Paf!
2: Bocsánat, nem az a nevetik, hogy mekkora átéléssel érted.
1: Én nem megőrülök ettől.
2: Bele mindjárt.
1: Ilyen nincs. Hát én ilyen hülyeséget nem, vagy ilyen szürreális dolgot nem hallottam 1000 év.
2: Jó, Isten.
1: Fogtak 400, de azt mondja, Viktor, hozzá nekem 400 őst. Elment. Afrikában mondom, nem tudom, unga-bunga.
2: Unga-bunga.
1: 400 embert így elvittél, érted? 400, az, minek rabolod? Vissza van Negró faluba, érted? Megőrülsz. És akkor jött a nyugati közönség, imádták. Van egy pár ilyen külön őrület. 1897-ben volt egy brüsszeli nemzetközi kiállítás, ahol egy teljes kongói falut épített. Várjál, figyeld! 1895-ös londoni Afrika kiállításon 80 szomáliai lakost raboltak el, és tették be, jó lesz ez így. Vagy éppen 1904-ben volt St. Louisban egy világkiállítás, oda is. Ott egy kicsit túlzásba estek, ugyanis ott, tudjátok, hány embert raboltak el a kiállítás miatt? Kapaszkodjatok. 1100 embert raboltak el az élőhelyükről, hogy mutogassák a népnek. Értitek? Haláli.
2: Ki az a hülye, már bocsánat, aki elmegy és nézi az embereket?
1: Hát de akkor nem volt internet meg ilyesmi. Nem,
2: és az újságban sem.
1: Kézzel hallod, hey, vannak valami dígerek. De most abban az időben ez így ment. Hogy élek? Hát mit tudom, olyan kis szoknyában vannak, igen, feketék, hogy le feketék? Hát feketék. Tényleg. És akkor mennek, de csak azok ott meg körülöttek így táncolni, meg mit tudom én, érted? Aztán később már volt olyan, hogy már az embereknek úgy már annyira nem volt érdekes, hogy nézni, hogy ők ott vannak, hanem akkor ilyen produkciókat kellett csinálni. Szóval ilyen katasztrófa.
2: Figyelj, de végül logikus akkor, hogy átalakult ez, csak éppen mostanában nyilván nem lehet megcsinálni emberrel, megcsinálják állattal. Azokat is tett produkciózták.
1: Jó, de hát az utóbbi időben, persze, az utóbbi időben ezt azért visszafogják, mert most már mindenkinek joga van.
2: Az cseszne be, hogyha vitni kell embereket, bár szerintem az nem lenne túl látogatott.
1: De figyelj, negró faluk nincsenek már. De nem azért, mert jogok meg ilyesmi, hanem a biznisz szétcseszte a háború. Az első világháború. Azt mondják, mert hogy az első világháború után ez egyre nehezebb lett. Önnek külön öröm igazi. 1958-ban a brüsszeli világkiállításai teljes kongói falut azért bemutattak. Amúgy ez így van.
2: Van még.
1: Sőt, egy nagyon, az már durva volt, de 94-ben is volt egy ilyen példa, amikor francia safari parkot töltöttek meg egy elefántcsontparti közösséggel, annak ellenére, hogy az ország 1960-ban már hivatalos és elnyerte teljes függetlenségét Franciaországtól.
2: De hát,
1: ez az utolsó, amit itt tudunk. 94. Emberek, akkor mi már éltünk. Jó, Edina, nem biztos.
2: Edina, ja, nem.
1: Edina, ő még pücsük.
2: Én még pihentem.
1: Tervesen voltál.
2: Levegőben voltam.
1: Nem látta ezt a szép világot, amikor mi emberparkok voltak, érted? Őle. Na most a feltevődik francba. A kérdés, mert ez érdekel engem is a legjobban ebben az egészben. Na de mi lett az emberekkel? Most ezeket, mit csináltak ezek az emberekkel? Nem értettem, hogy most elrabolják, és akkor mi? Figyeld ezt. Fogják, elmennek. Szomáliába például.
2: Na, mindegy, elstímesen, nem?
1: Ez megőrülszett. Fogták az emberek. Szup! Elmangeszolták őket. Mondták, hogy mától itt laktok. De nem úgy, hanem úgy, hogy volt neki szállásuk. Majdnem azt a rossz higiéniai körülmények, még egy katodatem, úgy, hogy egy hotelba gospodszki el voltak szállás, olyan himi-humiba.
2: El voltak
1: szállás, annyi kaját kaptak, hogy éppen éljenek, és akkor utána, amikor akció volt, és jöttek az emberek nézni őket, akkor ugye betették őket az ő kis környezetükbe. Konkrétan tényleg, mint az állatkertbe. Tehát, hogy be van zárva addig, amíg nem kell, hogy lássák, kiengedik őket az ő környezetükbe, amikor pedig ugye kell, hogy őket lássák. És utána, aki ezt a turnét, vagy ezt a kiállítást, ezt nem tudom, mit túlélte, meggondoljatok bele az étet,
2: hát igen, higiénia, semmi,
1: tehát vérhasba, meg tüdőgyulladás, mint pusztultak el sorba az emberek, katasztrófa. De ezt mit csináljuk, emberek? Mi vagyunk ilyenek, ezt csináljuk. Aki túlélte, annak az volt a jutalma, hogy visszavitték. Köszönjük, eleget kerestünk, Viktor, mehetsz haza. Visszavittek, dovigyénye. Szóval én, amikor ezt én is azért sok hülyeség, vagy ilyen fura dolgot olvastam az évek alatt, de én nekem ez teljesen kimaradt, hogy emberkertek vannak. Most voltak, bocsánat.
2: Migrófalu. Milyen törzs tagja vagyok, képzeld.
1: Milyen törzs?
2: Hát, hogy jó, hogy nem ilyen törzs tagja vagyok. Voltam. Leszek.
1: Leszek? Azt
2: hát
1: mondtad?
2: Nem leszek.
1: Ja, hogy nem leszel ilyen törzs tagja. Te biztos, hogy valami sámán nő lennél. Rázád ugye a csontjaidat, hogy lennék a kis, ott az a kis zacskódaiban, nem zacskó, hanem az a szatyor, vagy mi, minek hívják. Hát az a kis valami lópimpira, amiben vannak az a csontok, és akkor bírod úgy rázni, meg úgy kiöntöd a földre, és akkor Viktor, láttam a jövőt! Tudod, ilyen hülyeségek.
2: Hogyan?
1: Téged ilyenek
2: tudod.
1: Ha valahogy
2: komolyan így tudsz elképzelni? Kérdezed. Kérdezed az ekán abba a szoknyában mindazok a törzsek, azt így nyomja így.
1: Kicsoda, én?
2: Te.
1: Hát nem tudom.
2: Kis szoknyás.
1: Azért neked, szóval az én fantáziám is tényleg is szárnya, de hogy neked mindig ilyen szexuális minden, az nem hiszem el. Most tényleg a kis szoknyába akarsz táncoltatni, ahogy hívják a dzsungel közepén? Miközben te rázod a csontokat, és jósolsz a Viktornak? Te tényleg? Veled valami tényleg nem stimmel.
2: Ilyen beteg történet.
1: Veled valami tényleg nem stimmel. Hát én az szörnyű. Hogy nem úgy kézeti, ha valami kis, nem tudom, pálma levél van csak rajtam, vagy nem tudom.
2: Ezek kérdezik, valahogy jönnek a kis nők, és így közben legyeznek.
1: Jó van, kezdünk megérkezni. Külön,
2: kezdünk. Most már nőket is behoztam a történetbe.
1: Kezdjük, így azért már kezd vonzó lenni a történet. Na mindegy, szóval hát őrület, jó, őrület,
2: Istenem.
1: Őrület. Hát ennyi, na ez a napi sok. Jó, de hát, hogy na, Viktor, te mit szólsz ezt különben? Azért nem semmi, ez rohadt élet.
2: Viktor menne, és rázna a buláját.
1: Mindig elszabadul, mindig elszabadul a pakol, amikor Edina itt van. Értetek, hihetetlen.
2: Szemmel szedett hazugság.
1: Edina ilyen a műsor, aztán eloltódik ez a piros lámba, és egy kis szende kislány.
2: Hát akkor játszok.
1: De amikor megszólal, hihetetlen.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Programajánló.
7: Pattanj! Traktorba!
8: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
7: Haverok, buli, traktor!
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Az elmúlt hét legjobb poénjai 9-től délig a Pannon Rádióban. A Pannon Rádióban. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Jaj, milyen jó dolgot találtak ki Budapesten. Igaz, hogy csak egy napig lesz érvényben. Június 9-én lehet rendelni zenélő taxit. Ez egy olyan taxi lesz, igazából egy kis busz, ami Budapest területén szállítja az utasokat. 4 gitáros énekes játszik felváltva saját szerzeményeket és feldolgozásokat. És délután 2 és este 8 között járja az utcákat, és olyan zenéket játszanak,
2: hogy becsináltok.
1: Vagy olyan zenekarok vagy zenészek játszanak, akik az elmúlt években szólóban vagy zenekarral valamelyik füles bagoly tehetség kutató döntőibe jutottak. Nem tudom, mi az a füles bagoly tehetség kutató.
2: Mennyi szó? De mi van?
1: De nagyon mi? Jó. Na, és igazából bárki utazhat.
2: Elment az óránk. Az normális? Áram van egyébként?
1: Nem működik az óránk.
2: És ilyen fújra... Jó, itt valami motor megy, nincs, hogy milyen hangok jönnek. Azt hittem, hogy a tripodok szálltak alá az égből.
1: Mindjárt jön majd egy Moncsics is, aki rátámad.
2: Mindjárt óriás. Fűkapaszkodik a Városháza tornyára. Átöleli.
1: Mersének van most egy ilyen lajhár, amit kapott ajándékba. Egy akkora lajhár, hogy nagyjából a mellkasomig ér. És egyik este, amikor ment aludni, mondta, hogy anya, feküdj be ide hozzám, befeküdtem hozzá, és azt mondja, kérem a nagy lajhárat. És elkezdtem keresni a nagy lajhárt, és egyszer csak láttam, hogy így a takaró alól kilátszik az egyik keze a lajhárnak. És tud így, jaj, mondom, itt a lajhár, és így hozzáértem, és elkapott valami pánik, hogy atya úristen, most én milyen lényt fogok kihúzni a takaró alól, igen. És így húzom, és bajon. még mindig nem jött ki az egész lajhár. Olyan igen, óriási.
2: Zavarba ejtő.
1: És egy kicsit olyan undorító volt, de amúgy tök aranyos.
2: Valami.
1: Csak, na mindegy, az a, térjünk vissza.
2: És ilyen bűrös keze van, mint hagyjuk a Moncsicsinek.
1: Hagyjuk a fóbiáinkat. Térjünk vissza a taxi témára.
2: Nekem nem küldted el a témát egyébként, kicsit vakon repülök. De amúgy jó, a füles bagoly, ezt meg ezt ugyanazt a cikket küldtem el, mint a korábban. Úgyhogy gondolod, akkor én belefűzhetem itt a rakétavászókát.
1: Bocsánat.
2: Zenélő.
1: És megint ugyanazt küldi. Mi van ez a laptoppal? Itt minden leáll.
2: Na, jöhet még egyszer. Hát 3 igaz. A magyari, 1 a ráadás.
1: De figyeld. Hát nem igaz.
2: Jó a műsor, gyerekek.
1: És nem akarja
2: írjátok,
1: ezt
2: hogy tetszik a műsor. Nulla.
1: Bedobni. Megint a retro
2: na, mi a
1: címe? Eszközöket. Zenélő taxi.
2: Ennyi. Élő zene szól a taxiban, ez az?
1: Olyan taxit rendelhetsz Budapesten, amiben élőben gitároznak, énekelnek, ez
2: van,
1: a címe.
2: Jó van.
1: És igazából bárki utazhat ezzel, az is, aki egy buliba igyekszik, az is, aki a nagyját viszi a piacra, vagy a házi kedvencét az orvoshoz. Ez tök jó kezdeményezés. Egyébként kár, hogy csak június 9-én lesz erre lehetőség. Én már ezt tovább gondoltam. Szabadkán, majd Dobárdán Robival együtt fogunk működni, és a kontrabajándó
2: zenekar
1: fog. Hát,
2: mikor nekem menni, ülni a taxiba, és zenélni boldog találnak. Ahelyett, hogy kicsit vagyok, nem tudom, akkor, hogyha már annyira ráérnek, akkor így pihennék. Tehát, hogy nem, akkor megyek és zenélek egy taxiba, de tényleg, alig várom. Fölállítjuk a dobokat, valami kombi van, gyere. Kell a hely, hangos lesz. El is képzeltem, mindjárt vizualizáltam az átlagembert, tudod, a hétköznapokban, vagy rettenetesen gondtárát rülve, és akkor ott így zenélek így a fejét, hogy ilyen ferdi kell tartani a fejét, mert ott van a gitárnak a nyaka. A másik meg, hogy tudod, részegen a, nem tudom, a bulizó fiatalokat viszik, és akkor azok meg kérnek dalokat, nem akarnak kiszállni, tudod, igen, és akkor pénz, maksis, tudod, izé, vagy a harmonikának az 50 eurós, tudod. Kis redőibe.
1: Igen, de ti majd ilyen azért kell ezt csinálnod, mert én ezt most így kitaláltam. És így tök jó.
2: Milyen jó ötlet.
1: És a fiatalok azok majd biztos ilyeneket kérnék, tudod, így játszanátok ti ezeket az etnódalokat, meg minden.
2: Jaj, begöltsek az arcom.
1: Fájdult a fejjel gondolatba. Ah. És akkor ők meg így kérnék az ilyen csajok, hogy nem tudom, játszatok Taylor Swiftet.
2: Igen,
1: meg nem
2: igen.
1: Tudom, akkor lennének ilyen bácsik, akik így jönnének valahonnan, és akkor így ilyen tambura dalokat Dávid, kérdének.
2: Dávid írt. Dávid, na, hallgatsz minket? De
1: Dávid
2: ezzel kapcsolatban.
1: Tudik, hogy benne lenne ebben egyébként.
2: Dávid, hallgatsz minket? A nagyhegyesi Dávidnak muszáj, tehát ő ugye, ha kell, ha nem, kategória. De nem, a Szűcs Dávidra gondolok, egyébként bemondom a nevét, mert volt már többször nálunk vendég, ugye zenész kolléga, és ugye hát ő is érintett ebben a történetben, hogyha ezt így szeretnéd, hogy akkor a...
1: Szeretném, akarom. Dobáld a Robi taxival.
2: Robi, javasolnám, hogy a bőgőt hozza akkor.
1: Igen.
2: Tehát a bőgő
1: hát
2: annak a közé.
1: Hát tudod, van ilyen...
2: Panoráma croft, kikönnyítni.
1: Ott kifér a bőgő. Na. Dávid beül az anyósülésre, a bőgőjével, te a csomagtartóba, nyitva lesz a csomagtartó, és kifelé fogsz nézni, öletben lesznek a dobok. Nem kell vinned a nagy dobfelszerelést, hanem elég ezeket a... Mit tudom, milyeid vannak, az a sok
2: mutogattad.
1: Hangszer, ami így ott van a házban.
2: Ilyen aranyosan mutogattad, ilyen kis kezeddel.
1: Igen.
2: Azok. Azt tudom hozni.
1: Szóval a Miki ül hátul harmonikázik, de ő biztos mérges lesz, mert nem fog túl sok pénzt kapni. Na, mit mond a Dávid erre?
2: Nem erről beszél, nem, szerintem nem a műsort hallgatja, csak kérdezte, hogy dolgozom-e, mert írja, ezt tudtuk osztani egymással egyébként az ilyen, az élet akadályait, rugásait, amik így érnek minket nap, mint nap, teljesen random szituációkkal kapcsolatban, úgyhogy az ember az igyekszik tudod egyről kettőre jutni, és mindig az az élményet, hogy egyet előre, kettőt hátra.
1: Mindegy, akkor ne olvasd be, hogy őt éppen milyen rugás.
2: Nem, azt nem fogom beolvasni. Én azt hiszem, hogy hallgatja a műsort, és akkor azért csatlakozik be a témába.
1: Ér neki, hogy hallgassa, mert épp róla beszélünk. Épp egy új projektet talált ki, a legújabb menedzseretek, Lajko Anett.
2: Igen.
1: Én kitaláltam ezt nektek.
2: Eddig jól haladunk.
1: Nem fake taxi lenne, hanem trubadúr taxi. Trubadúr taxi, anyám, de jó.
2: Igen.
1: Kitaláltam ezt nektek.
2: Eddig jól haladunk.
1: Nem fake taxi lenne, hanem trubadúr taxi. Trubadúr taxi, anyám, de jó.
2: Mi egyszer részei voltunk egy ilyen projektnek, zeréltünk egyszer a
1: villamos.

0: ilyen hétköznapi életet élő, éppen aktuális járatra váró emberek ott itt, hogy nézték, akkor elkezdtek videózni, tök jó volt igazából a hangulat.
1: Jaj, nagyon jók ezek. Mi most Pestre mentünk koncertre, volt ugye a Sean Paul, meg az Ina, és akkor ott a Budapest Park előtti aluljáróban ott volt egy fickó, aki odavitt egy ilyen szintit, meg ilyen valami mixpultot, volt nála egy mikrofon, meg ilyen fények is voltak. Tudod, és lemegyünk az aluljáróba, és akkor így jön a tömeg, tehát megy le a tömeg, akik ugye mennek a koncertre, és akkor fickó így, ó, jó hangolódást a ma esti koncerthez, és akkor nem tudom, ott óbigatott a mikrofonba, közben ott engedte a zenét, meg ott valami szintizett, egyébként tök jó volt, tehát nem ilyen trash, hát maga a helyszín az olyan trash volt, meg azok a fények is kicsit olyan, mit tudom én, de ez is tök jó, mindenki úgy megörült neki. Ő volt az előzenekar előzenekara. Na, hát ez jó, ez egy jó ötlet.
0: Jó, megcsináljuk. Valami volt még a fejemben. Ja igen, ez ilyen alapvető, ilyen zenészes megnyilvánulások.
1: Vagy azokat a kis furujáidat, és akkor ott ilyen csücsücsücsücsü. Olyan aranyos lenni, hát nem igaz. Hát egész nap én utaznék abban a taxiban. Mennék mindenhova.
0: Amit ti nem láthattatok, ugye ez a dob, amit úgy tudsz bemutatni, Anett aspektusából nézve, hogy a két tenyered így mozgatod ilyen kis óvatosan, amíg az ujjaidat mozgatod, ezt a darbuka néven kell ismerni. Különböző véletekben létezik. Dzsembe, az a másik lehetőség, az igen, már egy picit nagyobb. A kis aranyos cuki furuják, azok meg a moldvai kovalok különböző igen, hangolásban. Igen. Meg van népi furuja is. Erdélyi, meg ilyenek.
1: Meg van nejed, azt ha elvinni.
0: Van egy arab nejem.
1: Koncert nem lenne.
0: Hát sok hangot mármit, nem hogy hallanátok.
1: Neje, hogy nem felesége neje, hanem nej, az is egy hangszer.
0: Ez ami... egy ősi egyiptomi hangszer. Fúvos.
1: Nagyon nehéz megszólaltatni. Hát,
0: nem lenne egy, tudod...
1: Így az lenne a koncert, hogy így Sánta ilyen hangot adnak ki így 10 percenként, hogy...
0: A tokáta is fuga, az nem... Hát ugye azok a szólamok nem minden hang szólalna meg.
1: Zoli zenét már traktor utánfutón is félig lelógva.
0: Játszottunk a Fúvó zenekarra, traktor utánfutón húztak minket, meg lovasszekére is. Május elsője. Volt ez a szokás egy időben. Nem
1: micsoda,
0: tudom,
1: te akkor mentél az utcán?
0: Mentem reggel 6-kor már ébresztettük az embereket. Május elsője.
1: Jézusom, ez fantasztikus, komolyan. Fúvó zenekar. Uh-huh. Én egyszer láttam, én nem tudtam, hogy Szabadkán ez létezik, és nagyon-nagyon régen, mikor középsul is voltam, abban az időben költöztek a szüleim Szabadkára, és ott laktunk ott az Elektrovojvodina környékén, csak a másik oldalon, Kizúr István utcában, tök mindegy, tehát ott laktunk. És emlékszem arra, hogy május 1-én felébredtem, kinéztem az ablakon, van fura zajt, hallottam, hogy mi lehet ez, és akkor mentek.
0: Igen, az divat volt, és akkor mentünk körbe a városba, Sugár út.
1: Ez nagyon jó.
0: Strossmayer utca.
1: Szerintem ez ma már nincs.
0: Központ, és aztán Paricsra ki, akkor ott valameddig játszottunk, akkor utána kicsit ott így meggyorsultunk, és akkor kimentünk Paricsra, és akkor a pavilonba folytatódott a koncert.
1: És nem volt ez szomorú, hogy nem tudtam menni majálisozni? Vagy akkor délután mentél?
0: Lezajlott 10-ig.
1: Ja, 10-ig. Ja, szuper.
0: Persze. Meg ez fizetős buli volt.
1: Azt írta...
0: Ha jól emlékszem.
1: Azt gondolom, akkor Norbi küldi az üzenetet, hogy nem, ez Kupuszinán volt a WhatsApp-pal.
0: Ja, az még egy régi, tényleg? Lehet, hogy ott játszottunk. Ja, igen, azért már az volt a színpad, egy traktor.
1: Annyi utánfutón zenélt már félig lelógva, hogy nem
0: tényleg,
1: is emlékszik.
0: Ja, nem csak erre gondoltam így hirtelen. Hát ezt mindig elmondom ilyenkor, hogy az első fizetős haknyám, az is a Fúvó zenekarhoz köthető, hogy temetésre játszottunk halott indulókat.
1: Ja, hát igen, 20
0: márkát kerestem, akkor azzal két-három ilyen dalt kellett eljátszani. Valaki igény tart az ilyesmire. És akkor
1: szép
0: mentünk.
1: Ez egyébként, kár, hogy ezek úgy kikopnak. Most nem azt mondom, hogy nyilván ez egy szomorú esemény, de hogy alapvetően igen, régen úgy jobban megadták a módját, vagy főleg, hogyha olyan személy hunyt el, aki korábban mondjuk zenekari tag volt, vagy ugyanez van mondjuk
0: Én voltam olyan temetésen egyébként, nem is olyan régen, egy-két éve, ahol hegedűs játszott. Uh-huh. Ahhoz illő dallamokat egyébként bent.
1: Most nyilván teljesen más apropóból, de amikor valaki mondjuk házasodik és néptáncos volt, nekem az is olyan szép, hogy akkor a néptánc csoport, vagy az ő barátai beöltöznek népviseletbe. Nagyon szépek ezek a hagyományok. Tudom, az Zoli ettől kiég.
0: Nem, miért égnék ki? Nem, hát nem. Én egy nyitottabb vagyok az ilyen dolgokra. Engem

0: régen voltam ilyen türelmetlen ezekkel kapcsolatban, tényleg. De alapvetően most már
1: ilyen kedves,
0: nyitok. Igen.
1: Na, hát nagyon jó. Itt van, hát remélem. Nyitott, mondom még, ezt a taxist is össze fogjuk hozni.
0: Ezek jók, és itt akartam kitérni egyébként arra, lehet ilyeneket látni a neten, rengeteg ilyen van. Egyre rákattint a szónatok, ezzel csűstől jönnek az ilyenek, amikor ilyen flashmobok, nem tudom, óriási, nekem van egy általam nagyon-nagyon tisztelt, vagy nem tudom, szerintem az egyik legzsebiárisabb jazz trombitás a világon, James Morrisonnak hívják, tévedés ne essék, nem a dorzos James Morrisonra gondolunk, egy ausztrál trombita művész igazából, aki fantasztikus, hogy játszik, nekem az a fajta stilisztika és az a fajta hangzásvilág, amit ő megszólaltat a hangszerén, az a letisztultság, az csodálatos, és ő szokott ilyeneket csinálni egyébként, hogy összeállnak, és így elkezdenek ilyen régi, de ez az ilyen ragtime, meg az az ilyen Dixieland, meg abból az időből olyan dalamokat játszani, azzal az ízzel, ahogy az kellett, ilyen Louis Armstrongi időszak ez, mint ami 30-as évek Amerikája, és random az utcán, tudom, kiáll valaki, és elkezd így trombitálni. Aztán amondan, nem tudom, a közönségből, nem tudom, ilyen kis kapuájból kilép egy trombonos, akkor még valaki, akkor jön egy dobos, meg nem tudom, de ez mind ilyen menetelő zenekar, és a végén összeáll egy olyan projektért, és teljesen le vannak döbbenve az emberek, szóval óriási az élmény. Meg hát sokan csinálják azt, hogy nem tudom, szaladgálnak ilyen hangszerekkel, és akkor nem tudom, oda szaladnak, tudod, zongorával a nyakukba, szintivel a nyakukba valaki, és akkor na, mit játszol, és akkor pontozzák, tudod, és kap egy ajándékot, nem tudom, és egy csomószor vannak olyan szituációk, hogy valaki tudod éppen olyanra akadnak rá, aki meg itt tök jó játszik, és új elkezdődik, és itt mindjárt megváltozik a hangulat. Ugye csomószor valószínűleg, hogy ki van állítva mondjuk egy zongora, dísztárgyként, akkor valaki elkezd fantasztikusan játszani rajta. Szóval tök jó. Igazából egy picit úgy megtörik ezt a hétköznapi ürességet igazából az ilyen pillanatok. Szóval tök jó ezek az ilyen jellegű kezdeményezések. Nekem ez egy ilyen bakancslistás terv, egyébként már tervezgetjük egy ideje, egyszer talán megvalósul, hogy szeretnénk elutazni valahova zenekarostól, akár családostól, nem tudom, és akkor utcazene, megnézni ezt, hogy
1: persze,
0: működik,
1: ez kicsit
0: pénzt keresel, közben jól érzed magad, pihensz, tehát hogy
1: persze, teljesen más élmény.
0: Más így van, tehát ez nem az a válfaja ennek, akármennyire is szeret az ember zenélni, amikor egy idő után, mit tudom én, sok koncertet játszik, előbb-utóbb átalakul az is egyfajta munkává, nem olyan munka, mint amit a hétköznapokban végzünk, nyilvánvalóan, de alapvetően tud ilyen lenni, és ez meg úgy teljesen másról szól, ez meg csak az örömről szól szerintem, tehát azért is vonzó igazából egy ilyen elképzelés, annál is inkább, mert ugye van egy közös ismerősünk, vagy nem tudom, itt a rádióban is hallhattátok már egyébként Marcit, aki azt hiszem, nálam is volt vendég egyszer még régen a Presszóban, és pont erről beszélgettünk vele, hogy utcazenészkedett az elmúlt években, nem tudom, hogy foglalkozik-e még ezzel, de neki volt egy ilyen terve, hogy akkor így megindult, és a volt jugoszláv tagköztársaságokat kezdte körbejárni, aztán Bulgáriába is eljutott, ő mesélt egyébként arról, hogy Plovdiv, nehezen mondom ki ezeket a szavakat, mennyire fantasztikus helyet leragadt több mint fél évig, és ebből élt, hogy utcazenélt, akkor jött egy kávézó tulajdonos, hú, megtetszett neki, akkor elhívta, akkor abból tovább, akkor és így teljesen így el volt, és mindig úti terv nélkül megy meg szállásfoglalás nélkül, hanem ahogy esik, úgy puffan a lapon, viszi magával a gitárját, a kis MIDI felszerelését, és játszik. És óriási egyébként, tehát tényleg elképesztő szabadság lehet-e mögött, meg nagyon tök jó érzések, tudod, amik így kibontakoznak ebben a történetben. Azért, mert megszakítod azt a normális életviteli folyamatodat, ami beránt mindenkit, és tudod, kilépsz ebből a sorból, és akkor azt mondod, hogy te most akkor ezt csinálod, és tök jó elképzelés igazából, szóval.
1: Nagyon jó.
0: Mindig vonzóak.
1: Visszatérve a villámcsődületre egyébként, ugye idén, meg hát egy kicsit a népi vonalra, idén Hajdújáráson tartják a Gyöngyösbokrétet, és ott urindult, és május 31-én lesz itt Szabadka főterén egy ilyen villámcsődület, egy flashmob, aminek az lesz a lényege, hogy ott így fölhívják az emberek figyelmét erre, hogy hú, jövő hétvégén Hajdújáráson lesz a Gyöngyösbokréte, és amikor így neki elmondták ezt az alapsztorit Hajdújáráson, akkor az ilyen tök szimpatikus volt, hogy, tehát, hogy úgy szeretnék, mint ahogy régen, nem tudom, hogy mentek a rikkancsok, és akkor elmondták, hogy na most mi újság, most ez is ez fog történni, vagy ez történt, az történt. Itt meg tudod, kimennek az utcára, és akkor így bereklámozzák ezt az eseményt.
0: Igen.
1: Tök jó.
0: Na, úgyhogy...
1: És Hajdújárás egyébként nagyon-nagyon készül, látom, jaj, megyek elég gyakran oda a Vinogradárba, és múltkor hát úgy kocsikáztam is ott a faluban, amikor épp a lomtalanítás zajlott, és látom, hogy mennyire készülnek a helye, minden át van festve, mindenhova virágok vannak ültetve, annyira annyira jó ezt látni, hogy egy falu életében mekkora esemény egy ilyen
0: persze,
1: rendezvény.
0: Persze.
1: És ugyanez volt, amikor...
0: Mikor lesz ez?
1: Júni 6-7.
0: Aha,
1: vagy 7-8, mindjárt, bocsánat, meg kell néznem, hogy mi a szombat-vasárnap. 6-7, igen.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. 6-7. Ugyanez volt Magyar Csernyén, amikor volt ott is a Gyöngyös Bokrit, az egész falu összefogott, millió önkéntes, szépítették a falut, nagyon jó hangulatú volt ez a hétvége, és hajdújárás, és örülök, hogy idén hajdújárásom van, várom.
0: Közel van hozzánk most, hogy közelebb. Nekem mindig az volt az élményem ezzel a rendezvényel kapcsolatban, hogy mindig nagyon távol van valahol.
1: Mindig távol, meg nem tudom, én nagyon szeretem, hát én évekig néptáncoltam, és a Gyöngyös Bokrit az mindig olyan, hogy ah, Gyöngyös Bokrit, mindig alig bírom ki, hogy nem menjek fel a színpadra. Fölhúzom a kis viseletemet.
0: Elszavalsz valamit, elénekelsz.
1: Ne, hát táncolok, fölhúzom a gombosig. Sok szoknyámat, aztán...
0: Ja, az más.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
4: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Alekszandr Vucsics megérkezett Pekingbe. Megkezdődik többnapos hivatalos kínai látogatása, amely során Xi Jinping elnökkel és Li Qiang miniszterelnökkel is találkozik. A kétoldalú kapcsolatokról, valamint a közös érdekeltségű nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyalnak majd. A látogatás során több mint 30 megállapodást, valamint számos szerződést írnak alá kínai vállalatokkal. Vucsics azt követően utazott Kínába, hogy Pekingben járt Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök is. Újabb személyt tartóztattak le a Szennyaki étteremben történt gyilkossági ügyben a belgrádi főügyészség rendelete alapján. A nyomozás a május 12-én a 27 nevű étteremben elkövetett minősített emberölés büntette ügyében folyik. Az ügyészség közleménye szerint az érintett személy az étterem 20 éves pincére P.U., aki a nyomozás eddigi adatai alapján a bűncselekmény elkövetésekor a helyszínen tartózkodott, bár ezt a rendőrségi kihallgatás során több tett korábbi vallomásában először tagadta. A gyanú szerint P.U. nem jelentette a bűncselekményt és segített a tetteseknek, ezért most 48 órára őrizetbe vették. Heidel György lett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Magyarországon. Több mint három évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A munkáját négy helyettes államtitkár segíti majd. Ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért felelnek majd. Székely Kevén ünnepi szentmisén részesült a bérmálás szentségében 20 fiatal. A templom megtelt családtagokkal, bérmaszülőkkel és hívekkel, akik együtt élték át a megható pillanatokat. A szertartást Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök vezette, aki a hit megerősítésének és a közösség összetartó erejének fontosságát hangsúlyozta.
4: Sport.
7: Harmadik lett Világos Adrianna a Gyémánt Liga Xiamen-i állomásán. A 22 éves kishegyesi atléta a legjobb eredményét az 5. sorozatban érte el, amikor 63,64 méterre hajította a gerejt, ezzel több mint 3,5 métert javított idei legjobbján. Ráadásul 6 kísérletből 5-ször is 61 méter fölé jutott. A versenyt a hazai színekben induló kínai Zi Yan nyerte meg, 71,74 méteres dobással, ami minden idők második legjobb eredménye. A második helyen a norvég Sigrid Borg végzett kereken 65 méterrel.
4: Időjárás.
7: Szabadkán jelenleg 27 fokot mérünk, ma sok napsütésben lesz részünk, 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, 30 fok körül.
4: Reklám.
0: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Lásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Hol voltál, Anett?
2: Miért, hol voltam?
1: Hát ki az, aki mindig úgy mondja a nevét, hogy Shanna Paul...
2: Ja! Igen.
1: Lajko Ananet!
2: Igen, voltam a Sean Paul koncert.
1: Hát ne hülyéskedj már!
2: Igen, hát kamaszkorom zenéje. Muszáj volt elvennem, még decemberben megvettük a jegyeket a szülinapomon.
1: De különben az tök jó így ennyire előre megvenni, nem? Akkor olyan később, mint a ajándék lenne magadnak.
2: Olyan volt. Alig-alig jött össze, mármint, hogy jaj, hát ilyen jött a barátnőm, tesóm, és akkor ilyen szervezés, hogy akkor hogy legyen, mi legyen a gyerekekkel, addig már, hogy ugye előtte ott voltunk pár napot Pesten. Aha. Szombaton halott pénzkoncert volt, arra is menni kellett, a gyerekek szeretik ugye
1: Manna
2: nagyon.
1: Manna
2: még mindig nagyon nagy fanatik. És hát is akkor elérkezett a nap, amikor hát Sean Paul koncert lesz este. Mi aznap délután tudtuk meg, hogy előtte Ina van. Uh-huh. Úgyhogy hát nagyon jó volt, de nagyon vicces volt, mert hát így elkezdődött a koncert, és kijött egy fickó.
1: Igen.
2: És úgy nyomja a dumát, meg a Budapest, meg nem tudom, és mindenki, Sean Paul, hey! És így nézem, és mondom a csajoknak, hogy hát ez nem is a Sean Paul.
1: Te voltál a Sean Paul extra, expert, ők annyira nem, ugye?
2: Hát de várj, és aztán kijött egy 3 perc után egy másik fickó a színpadra. És akkor én is mondom, hogy nem mondom, jött a Sean Paul, és aztán így nézem, és mondom, ez nem a Sean Paul, és mindenki mondja, hogy de, hát ki más lenne, de mondom, figyeljetek, mondom, megy az ének, és mondom, amikor az ő hangját halljuk, mondom, akkor nem ezek a fickók énekelnek, mondom, ez sem a Sean Paul, de nagyon durva, mert két olyan csávó, aki teljesen úgy néz ki, mint ő egyébként. És már lement, ami 10 perc a koncertből, amikor bevágódott a színpadra, és jajliba bőrös vagyok, nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó volt.
1: Van kedvenced tőle?
2: Nincs. Csak mindent szeretek. Igen, meg úgy nem tudom, így a kamaszkorom jut eszembe, vagy tudod, az ilyen első diszkós élmények, akkor ugye nagyon ment a Sean Paul, meg a Punjabi MC.
1: Igen.
2: Nem is tudom, mi volt még a...
1: És hogy nyomja ezeket a régi dalaiket, a Get Busy-t, meg ezeket?
2: Igen, mindent, ezeket. Tényleg? Igen. És akkor vannak ugye közös dalai az Inával is, a Dua Lipával is, akkor ezeket is ő ott előadt, tehát most ugye a csajok nem voltak ott.
1: Ja, várjál,
2: nagyon fura
1: hát
2: nekem, hogy az Ina például nem jött föl a színpadra vele.
1: De nagyon durva, hogy Ina, ő volt az előzenekar.
2: Igen.
1: Wow.
2: Nagyon-nagyon állat volt.
1: Nagyon jó volt
2: egyébként. Úgyhogy hát előtte a halott pénz az meg nagyon vicces volt, mert a gyerekekkel mentem, meg a tesóm jött velünk, és akkor hát hatalmas volt a tömeg. Késve érkeztünk. Vagy hát nem késve, hanem tudod, hogy pont időre. 5-kor volt kapunyítás, mi 7:30-ra értünk oda. És a tesóm az persze előre csörtetett a Mersével, meg a Mannával, hát jó, hogy tudod. Mm. Mi meg a Marcival lemaradtunk, közben akkor a Marci elveszett egy fél órára. De hát
1: fél órára?
2: Hát igen, de ő már nagy, tehát hogy úgy megbeszéltük, hogy ha valami gáz van, akkor a koncert végén hol találkozunk. Engem meg beszorítottak, nagyon beszorított a tömeg egy helyre, így oldalt igazából, így jobb oldal, ha szembeállunk a színpadra, akkor jobb oldalon. Bele voltam szorítva, és nagyon vicces, mert állt mellettem egy anyuka,
1: igen,
2: aki ilyen 50 pluszos a lányával. Aha. De az anyuka az ilyen végtelen nagy nyugalmat árasztott. Ő ott úgy állt, így nézte a koncertet, teljesen higgadt arckifejezése, és megjelent egy csapat nő, akik látod rajtuk, hogy úgy nem bírnak magukkal, tudod, olyan minden úgy megvan úgy csinálva rajtuk, meg úgy nem kell, tudom, és úgy látod, hogy így olyan eszetlenek. És ők elindultak, és hiába volt ez a szorulás ott a tömegén belül, ők mentek, és ez a higgadt anyuka meg állt így mellettem, és egyszer csak az egyik csaj után nyúlt, aki abszolút egyáltalán nem bírt magával, és ott ők így összeverekedtek. De az anyuka végig rezzenéstelen arca így nyomta.
1: Lehet, hogy szakadt a film.
2: Igen, így szakadt a film, és akkor egyszerűen csak a lánya így megfogta a kezét, és mondta, hogy anya, jó van, hagyjad őket, és akkor az anyuka az így hagyta őket, és így állt így tovább, semmi arckifejezés, semmi érzelem az arcán, nézett a színpadra, és ennyi, és én meg és akkor aztán a Marci visszajött hozzám, és akkor elmentünk oda, egész végül, tök jó helyünk lett a színpad mellé, sikerült bejutnunk.
1: Aha.
2: És akkor közben kiderült, a koncert végén találkoztam ugye a többi gyerekemmel, meg a Mannával, hogy ők meg belekeveredtek egy nő bandába, akiknek nincs gyerekük, ezek 40 pluszos, 40 és 50 közötti nők, akik jó. Amikor meglátták a Mannát, meg a Mersi tiszta extázisba estek, úgyhogy a Mers az végig buliszta a koncertet az egyik vadidegen nő nyakában. A Mannát is így fölemelték, meg ő ült a tesóm nyakába, és akkor közben tesóm videózta a Mannát, ahogy bulizik, és láttam a háttérben, hogy az egyik nő az így emeli föl a Manna haját, így tartja, a másik az így fotózza a saját mobiljával a Manna halott pénzes pólóját, kapott egy olyan pólót, amin ugye a Marsalkó Dáviddal van, igen. Amikor még múltkor bejutottunk a backstage-be. És akkor lefotózkodtak, lett ebből készítettve neki egy póló, és akkor állandóan így, akkor a Manna telefonját elkérték, akkor mondták neki, hogy gyere majd, mit csinálunk, neked jó videókat, akkor nyomták, tehát csajok azok nem is a koncerttel foglalkoztak, hanem végig a gyerekekkel, és akkor utána, amikor vége lett a koncertnek, akkor utána még volt buli, ilyen őrület, volt ilyen,
1: de
2: ez
1: volt?
2: Is tök vicces, ilyen nagy lánybúcsú parti volt.
1: De
2: az
1: ez
2: egész
1: volt,
2: Budapest
1: hanem...
2: park, de az a Budapest park területi, a lánybúcsú parti, aminek az volt a lényege, hogy aki elment a szerelmével, és a szerelme úgy gondolta, akkor ott így tarthatott egy ilyen lánykérést.
1: Ja.
2: És akkor ilyen őrület, tudod, ilyen, nem tudom, ilyen díszletek, lehet a káosz, osztogatták ott a vendégeknek, itt a csajoknak a ilyen szalagot, amin írta, hogy nem tudom, mennyasszony vagyok.
1: Ilyen hát, volt.
2: Az ilyen őrület, ilyen őrület. És azért előre be volt harangozó, úgyhogy aki ilyen talpra esett férfi volt, az készülhetett előre. Úgyhogy jaj, nagyon vicces volt.
1: Őrület.
2: Hát az egész. Voltunk a gyerekvasúton, én nem tudtam, hogy Pesten van ilyen.
1: Na ez egy tökéletes dolog.
2: Nagyon aranyos egyébként. Budán. Igen, Normafa, Jánoshegy, az a környék. Megy ez a kis vonat, hát nem kis vonat, rendes vonat igazából, és a vonat vezetőin kívül minden szolgáltatott gyerekek látnak el, 10 és 14 közötték, és nagyon cuki, egyenruhában vannak csajoknak, tudod, ez a térdigérő fehér harisnya, akkor ilyen kék kis szoknya, a fiúknak is ilyen vasutas öltözék, ők árulják a jegyet, ők ellenőrzik a jegyeket a vonaton, a sineket, nagyon cuki volt egy ilyen kis fiú, aki a sint, tudod, így átrakta. Ahogy két vonat igen, közlekedett, jött szemből, meg az ellenkező irányból. Ők voltak a forgalomirányítók, nagyon édesek, és akkor beszélgettünk ott ilyen lányokkal, és akkor mondták, hogy úgy van, hogy két hetente jönnek sorra, tehát hogy annyian vannak, hogy nagyjából két hetente kell egy napot vállalniuk, és ha az hétköznapra esik, akkor őket ilyenkor kikérik a suliból, úgyhogy ez igazadást, hogy mondtam, ú, hát akkor a gyerekeim jönnek ide.
1: Hát hogyne, dolgozni, mennyire jó.
2: Igen, és akkor felmentünk a Jánoshegyre, akkor ott mászkáltunk a hegyen, az is nagyon szép, és akkor libegővel mentünk le, de addig elkezdett szakadni az első, mi nagy optimistán nem vittük munka, se esenyőt, semmit, végig röhögtük az egészet, elásztunk, úgy elásztunk, mint az állat, de nagyon-nagyon jó volt.
1: Igen.
2: Meg hát akkor másnap tudom, a Selfie Múzeum, Illúziók Múzeum, minden, amit a gyerekek így kitáltak. Voltunk egy rámenezőben, ahol te csinálod meg magadnak a kis kaját.
1: Na, erről mesélj nekem, mert rámenező alapvetően ugye arról szól, hogy ugye az alap az a tészta.
2: Igen,
1: ez
2: a tészta.
1: És
2: akkor úgy van, hogy bemész, jobb oldalon van egy fal, ami tele van mindenféle tésztával. Tehát van ott csirkés, sajtos.
1: De zacskóban benne
2: minden,
1: van.
2: Zacskóban benne van, igen. És akkor fogsz egy tálcát, van egy ilyen réz edény, meg a kis pálcikáid, és akkor kiveszel onnan a polcról valamilyen tésztát, amit választasz.
1: Igen.
2: És akkor van egy hatalmas nagy hűtő, ahonnan meg válogathatsz mindenféle zöldségeket, vannak ilyen kis batyúk, meg ezek a gőzgombócok, ugye, amiket ők készítenek, igen, van marhahúsos, van tintahalas, csirkés, mindenféle. Van de nem is tudom, fele tudja, még nagyon sok minden. És akkor van ilyen, tudod, ilyen, nem tudom, ilyen kis csibe alakú, ilyen kis színes, tudod, az a gyerekeknek érdekes, és akkor nem tudom, mindenféle dolog. Azokat
1: de
2: beleteszed
1: csibe alakú kis színes mi? Az valami kaja?
2: Az is ilyen csirkehúsos kis tésztaszerű. És akkor ezeket, amit szeretnél, az berakod a kis edényedbe, akkor oda mész a pénztárhoz, ott lecsippantják, van mindenféle ilyen japán italok, rengetegféle japán édesség, minden. És akkor lecsippantja a pénztáros, vagy a tulaj, megnézi miket, és akkor mindenki kap egy kis ringlit, saját ringlit.
1: És azon melegíted.
2: És akkor oda teszed az edényedet, akkor forró vizetre, és akkor meg van, meddig kell főzni, amikor kész, akkor leszűröd, és akkor belerakod a mindenféle szószokat. És akkor a mese persze, mindenki, minden gyerek csinálta a sajátját, mese persze végig dumálta az egészet, és elterelte a figyelmemet. Én meg ott azokat a zacsikat bontogatom, teszem be magamnak, és egy egész tasaknyi csípős cuccot ráraktam a tésztámra. Anyám, hogy az milyen csípős volt, de nagyon-nagyon jó volt egyébként. És akkor fel kellett menni az emeletre, ott megettük, megittuk az innivalót, és akkor egyszer csak jött ez a kis japán bácsi, és akkor hozott egy ilyen tálba egy csomó ilyen, hát ilyen bolti, vagy hát ilyen becsomagolt japán édességet, mindenféle. Valamivel voltak keveredve a gyerekeim. Mocsi!
1: Azt is sokat teszek, igen.
2: Na, én mocsit még nem ettem.
1: Igen.
2: Úgyhogy mocsi, igen, akkor mocsi is volt, meg mindenféle valami eperes, nem tudom én milyen sós kis rúd, meg na mindegy, szóval nagyon-nagyon jó volt.
1: Ő lett, és nekem az érdekesebb az egész, hogy én igazából soha nem tudom, hogy amikor megveszed ezt a ráment ebbe a kis zacsiba, és amikor ugye az általában kibontod, van benne fűszer, meg kis olaj, ilyen keverék, meg mit tudom én. Szóval, hogy azt igazából meg kell főzni azt a tésztát, utána le kell szűrni, és arra teszed rá, tudod? Nem lével együtt teszed?
2: Nem lével együtt.
1: Szóval ezt így kell enni.
2: Le kell szűrni, igen, és akkor annyit mondod, hogy ha nagyon csípős, akkor ha még egyszer leszűröd, akkor az a csípőség az eltűnik, de hát én nem szűrtem le, mert igazából fincsi volt, az úgy nagyon.
1: Szóval rögtön
2: így inni kellett utána.
1: Jaj, de jó.
2: Úgyhogy nagyon jó. Tényleg, hát ez a Pest extra, nagyon sok program van.
1: Mindenféle
2: nagyon
1: menni.
2: Jó helyek vannak, igen.
1: Hát tudom, mert mondjuk én egy direkt is szórakozni, hát szerintem utoljára egy másfél-két éve voltam, és neki felmész, hogy mik a programok, és azt állítasz össze magadnak, amit akarsz.
2: Igen.
1: Amit akarsz. Innen meg tudod venni jegyeket, mindenre. És őrület.
2: Igen,
1: tényleg.
2: Meg tök érdekes, hogy ugye nálunk még úgy állt össze a program, hogy a gyerekek akarták, tehát olyan kis vasutat, azt mi nem tudtuk, hogy létezik, és a tesóm ötlete volt, hogy nézzük meg.
1: Aha.
2: De hogy ez is tök érdekes, hogy a Mannát ugye nyilván a csajos dolgok érdeklik ezt, hogy hú, most selfie múzeum, és akkor ott fotózkodunk, és nem tudom, meg a koncert. A másét az érdekli, hogy jaj, hát kint legyünk a természetbe, botorkáljunk, nem tudom, neki ez a libegőzés is, hát ez egy akkora élmény volt, hogy nem igaz, mondta, hogy azt tetszett
1: azzal.
2: A legjobban.
1: Képzeld el.
2: Hát én háromszor volt, hogy úgy, tudod, azért úgy, mit tudom én, nem volt mindegy.
1: Komolyan?
2: Magasan is, vagy mozog is, közben esik az eső. Még nekem az érdekes, hogy ez a libegő, igen? Az úgy megy, hogy csomószor mi átlibbentünk random emberek udvara fölött. Tehát, hogy így megyek, lóg le a lábam, és ott valakinek az autója parkol az udvarában. Igen. Meg igen, én nagyon fura.
1: Várjál, akkor én teljesen zavarban vagyok.
2: Te a siklóval kevered.
1: Igen. De akkor ez
2: a libegő, ezt tudod milyen? Az a Jánoshegyről indul, le a hegy lábáig, és olyan, mint a felvonó a síközpontokban.
1: Ez igen, tehát mint Lati Barona jön.
2: Igen. Hát igen, csak nem zárt kabin.
1: Ja, ez nyitott?
2: Nyitott, azért volt rossz,
1: ja,
2: hogy
1: esett az első.
2: Hát tudod, hogy hogy néztem ki? Hát mint egy elmeháború, de nagyon-nagyon jó
1: volt. Rösszön, nem volt félelmetes úgy?
2: Hát félelmetes volt ez, ha nem esne, akkor is nekem egy kicsit félelmetes, úgy szorítottam a mellsének a karját, és akkor ráadásul úgy, hogy egyre ketten fértek rá. Akkor mondták, hogy jó, mivel a mellse kicsi, akkor mehetünk úgy, hogy tesóm mellsein, tehát hogy az ölünkbe ültethettük. De a Marci Manna, ők külön jöttek, és akkor ők se tudták, hogy most ez milyen, hogy maga, mennyire magas, mennyire nem magas, és lassan megy, hogy mire leérsz, nem tudom, sokáig mentünk. És az a vicces, hogy ugye a legvégén még van egy ilyen magasan, egy szemmagasságban veled, van egy ilyen fényképezőgép, és ez készít képet. Hát nem tudom meg, hogy azon hogy néztünk ki, de annyira hülyén néztünk ki, hogy aztán abból lehetett készíteni hűtőmágnest, meg kulcstartot, mi mindent készítettünk, mondtam el, hogy ezt ő föl fogja tenni az iskolás táskájára, és ezt ő mutatni, hogyha halálé. A suliba följön az anyuka téma, akkor ő majd mondja, hogy na, ez az ő az én anyukám. Mondom, figyelj, mondom, ismernek az osztálytársaid, de mondom, egyébként meg nem biztos, hogy ezzel a képpel kéne anyádat reklámozni. Úgyhogy nagyon-nagyon kegyetlenül néztem ki. Hát most neked mutatok itt egy-két kép, így utaztunk. Tehát a tesómot az egyetlen, akin volt esőkabát.
1: Hihetetlen.
2: Hát és akkor így megy, és nagyon érdekes, nagyon jó.
1: Akkor
2: jó,
1: én nekem ez kibar, én nem is tudtam, hogy ilyen van.
2: Van, én erről tudtam.
1: Őrület.
2: Én meg, hát így néztem ki, kicsit voltam vizes.
1: Hát, Jézus, szegény, eszem a szíved, de eláz a bőrére ezt.
2: Úgyhogy a Marci meg abszolút gasztroturista, tehát neki mindig az a lényeg, hogy mit eszünk, hol eszünk, milyen új kaját próbálunk ki, tehát hogy ő meg ezt a vonalat. Ezt így kombináltuk most a három kívánságot, a természet, a csajoskodás, igen, meg a gasztro.
1: És Anett, nem tudom, hogy előtte vagy utána, de hazatért Anett, tegnap látom, és láttam, hogy teljesen megújultál. Hát és ez?
2: Miért?
1: Hát az új frizura.
2: Jó, hát ez már múlt héten.
1: Ja, hogy ez már múlt héten volt, igen. Hát mi ez az új stíló, Anett?
2: Hát most ez van.
1: Jött a tavasz?
2: Jött a tavasz, én nem tudtam, hogy milyen lesz a hajam, azt mondta fodrászom, hogy kitalált valamit, mondom, jó, és akkor gondoltam, hogy hát valami más, milyen vágás lesz, és közben meg ő átfestette teljesen más színűre, és akkor elkezdte szárítani hajamat, nézem a tükörben magam, mondom, Jézusom, hát ez mi a, mondom, fekete lesz, vagy sötét, mi ez, és akkor mondta, nyugi, jó lesz, és akkor ilyen más színű, tetszik. Aha,
1: brutális. Igen. Brutális. Emlékszem, múltkor, amikor volt az Imre, győzködött, hogy amikor különben
2: nyár... Hát nála voltam.
1: Hát te gondoltam, hogy amikor nyár van, és amikor úgyis ilyen lazább az egész, mert nyár van, mert tudod, a munka is olyan, hogy picikét lazább, relatív, de hát igen, de nekünk mindenféleképpen, vagy nekem, hogy azt mondja, hogy akkor, vagy soha vállaljam be ezt az új divatot,
2: ami most megyed,
1: azt a full ilyen ezüst hajat. Hát mondom, nem tudom, gondolkozok rá, de lehet, hogy nézni kívül, hogy hülye.
2: Nem, de az enyém is most olyan. Nekem is ez is ilyen hamvas, szőke, hát tehát hogy ilyen fehér. Őszes.
1: De lehet, hogy kapnék egy 10 évet pluszba.
2: Vannak ilyen sötétbarna szálak benne, amitől igazából úgy néz ki az egész, mintha ilyen szürke lenne. Nekem először, amikor belenéztem a tükörből, annyira
1: jó,
2: fura volt, mert nagyon jó szín.
1: Jó, abszolút.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Programajánló.
9: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: reggeli. Derűs ébredés. Vasárnap reggel is.
1: Amúgy engem még mindig foglalkoztat valami.
2: Na mi? Mesélj.
1: Hát ez, amikor jött az üzenet, és nem kaptam választ.
2: Mire?
1: Hogy neked ki kell bírni velem a műsort. Még téged sajnálnak a hallgatók, de most gondolj bele ebbe a szörnyűségbe.
2: Képzeld el, látod, ez a közvélemény.
1: Hihetetlen.
2: Edina, vissza szoktad te hallgatni a műsorokat?
1: Dehogy szoktam.
2: Na, biztos látod, pedig ez alap. Ezt vissza kell.
1: Biztos egy férfi írta ezt szerintem.
2: Lehetséges, hát nem, ezt nem tudjuk meg.
1: Biztos a rajongót.
2: Most megbántott? Ajaj!
1: De
2: ajaj.
1: Lehet kárpótolni. Ki lehet engesztelni, mondom.
2: Edina, hihetetlen, tudjátok mit csinál? Kokettálit egész nap, aztán így kimegy az ajtón, azt visszlát, ennyi. Ez a show része, értitek? Szóval ez őrület, amit művel. El sem tudom képzelni, hogy te való életben mit csinálsz másokkal.
1: Egyébként én egy csöndes ember vagyok.
2: De csak itt törülsz meg?
1: Hát kiadom a feszültséget.
2: Itt kiadsz mindent, aztán hadd szóljon?
1: Meg otthon, amikor táncolok. Mondtam, hogy férfi, látod?
2: Nem, itt írja valaki,
1: azt mondja,
2: hogy drága egyre, hogy szívesen kibírnám veled.
1: Jó.
2: Látok, kapsz egy ilyen ajánlatokat? Igen.
1: Hát ez jól esik.
2: Igen. Jó. Na látod, ennyi. De hát, hogy egy rossz üzenet, egy jó üzenet, és Edina
1: boldog. Adrián, te kibírnád velem? Jött itt az operatőr kollégám. Ő kibírná. Látod, ő kedves ember. Ő egy jó tét lélek.
2: Ez szóval te amúgy a minden nap életben különben egy kis kuka vagy, de hogy azért, mikor eljössz ide, akkor itt akkor kinyílik minden.
1: Hát, igen.
2: Akkor itt ilyen, hogy tudták ezt mondani, no filter Edina megjelenik 91.5-ön. Miss Kolbász Edina, és akkor itt nyomja nekünk éten a sót itt reggel 6 és 10 között.
1: Tudod, mit ennék? A vért, amikor a disznó vére, hogy megsül.
2: És az az érdekes, hogy egész délelőtt, tehát mindig az, hogy műsor alatt így persze beszélünk különböző témákról, meg csinálja ezt a kokettálást, meg mindent, és közben még az egyik agyféltekéje azon is tud gondolkozni, hogy milyen valami nem szokásos, vagy nem bevett szokású kaját szeretne fogyasztani aznap, de sült vért, nem tudom én, májas hurkát, vagy a franc... Az a baj, sokkal rondábbat akartam mondani, és végül ez jött ki, bocsánat. Ahhoz képest sokkal jobb volt, mint amit eredetileg akartam volna mondani, de mindegy. Szóval igen, hogy ez van. Őrület, nem? Őrület, hát, amit
1: van olyan szuperképességem, hogy több helyre is tudok egyszerre figyelni.
2: Hát igen, nő vagy, ezt szokták
1: igen.
2: Tudni.
1: Igen.
2: Velünk ellentétben mi erre azért annyira nem vagyunk képesek. Max, egy-két dologra esetleg tudunk figyelni.
1: Igen.
2: Mi mire kéne figyelnem a műsoron kívül?
1: Műsoron kívül?
2: Igen, most mondtad, hogy tapasztaljuk.
1: Hát mindenre is.
2: Mindenre is?
1: Hát igen.
2: Várjál, beleszűlt csak a kávémba.
1: Halljuk. Ó, de jó volt.
2: Jó kis agyvelő, azt mondja Atti. Amúgy?
1: Hát, ha jól van elkészítve részemről.
2: Én még rosszat nem ettem. Tényleg?
1: Hát, én gusztustalan már. Én nem. Tehát, hogy ez az agyvelő nekem ez olyan, hogyha nem úgy néz ki, ahogy én ezt elképzelem, akkor én nem tudok hozzányúlni.

0: Hát de csak most... meg kell enni. Nem kell azt,
1: hát
0: nem
1: jó, de ha jól néz ki, incsiklandó, akkor jó, friss kenyérre. Úristen.
0: Na jó, van, hát mielőtt még itt átmennék ilyen gasztro pornóba, vagy Sule nem Cuki, tudom miben. Hát,
1: valaki írt, az 33 éves, 180 centi, 94 kiló, házas, két gyerek, érdekel.
0: Házas!
1: Hát, itt kicsit becsődült a dolog.
0: Edina, lehet, hogy kaptál egy hivatalos felkérés, hogy side chick legyél.
1: Hirtelen bezárultak a kapuk.
0: Én pedig ez divat manapság, tudod ezt, hogy side chick legyél. Ismered ezt a kifejezést?
1: Side chick landozás?
0: Nem, nem side chick landozás. Edina nagyon húzott a rádió.
1: Valaki írt, hogy ne engedjem, hogy zaklassanak. Én engem nem lehet zaklatni. Na, nehéz.
0: Nem könnyű. Side chick az az, amikor bevállod hivatalosan az, hogy nem te vagy a főnő, hanem az ilyen elléknő. Mert neked az is jó.
1: Én nem akarok mindig főnő lenni. Csak megvan, hogy kinek is mikor.
0: Ja tényleg, hát ez az. Hát erről szól a szájcsikkeskedés. Hát erről most... Wow, most mi csúszott ki? Jézus Isten! Ezt elmondtad a rádióban tényleg?
1: Mit?
0: Hogy te alapvetően bírnál szájcsik lenni, csak megvan, hogy kinek is mikor.
1: De nekem magyarul beszélni ilyen csupcsiklandozásokat emlegesé.
0: Szóval...
1: De mi? Nem. Hát most ebben mi... Miért csugott a füledre ez a szemtelen Dávid?
0: Azt mondja Dávid, de Edina nem is tudja, hogy mi az.
1: Hát de most mondta el, hogy mi az.
0: Nincs is tisztában vele, hogy miket beszélek.
1: De te most mondtad el,
0: szerintem azt most fejezzük be, mielőtt még kimondasz.
1: Nem fogunk befejezni.
0: Pár
1: de nem,
0: dolgot.
1: Mit? De várjál már most.
0: Jönnek hát mindjárt.
1: Nem. Addig nem hagyod abban, még be nem fejeztük.
0: Tehát elmondtam neked azt, hogy basszus, a szácsik az azt jelenti, amikor valamelyik nő bevállalja azt, hogy nem ő a főnő, hanem ő a melléknő. És te erre azt mondtad, hogy ja, hát ezt én is bevallom, csak nem mindenkinek.
1: Ja, de várjál, nem, akkor itt félrementünk, várjál, szót kérek, várjál, nem, ez itt félrement.
0: Hát ezt mondtad.
1: Tudom, de várjál,
0: azt
1: akkor én félreértettem, nem.
0: Azt mondjuk hallgatod, Dime Broly, ott van.
1: Nem, várj, nem, elcsúszott a történet.
0: No. No.
1: Én arra gondoltam, hogy egy férfi életében, mint egy nő a kapcsolatban, házasság nő, érted?
0: Hogy ne te legyél a fő, hanem a melléknő.
1: Nem,
0: rosszabbakat mondasz, érted?
1: Nem olyan vagyok, mint egy kellékfeleség.
0: Dávid röhög, pedig általában a telefonját nyomkodja, amikor műsor van. Mit csinálsz, Edina? Meg vagy borotul. Zenéjük szerintem, hát ez csak rosszabb lett.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Móra-halom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Móra-halmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Műsorajánló.
6: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Pekingbe utazott a szerb elnök. Nagyszabású megmozdulást szerveztek szombaton Belgrádban a tiltakozó egyetemisták és támogatóik. A rendezvény után incidensek is voltak. Megtartották a múzeumok éjszakáját Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Alexander Vucic megérkezett Pekingbe. Megkezdődik többnapos hivatalos kínai látogatása, amely során Xi Jinpinggel és Li Qiang miniszterelnökkel is találkozik. A kétoldalú kapcsolatokról, valamint a közös érdekeltségű nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyalnak majd. A látogatás során több mint 30 megállapodást, valamint számos szerződést írnak alá kínai vállalatokkal. Vucic azt követően utazott Kínába, hogy Pekingben járt Donald Trump amerikai és Vladimir Putin orosz elnök is. A bűnösök felelősségre vonását, valamint a korrupció felszámolását követelték tegnap Belgrádban a Szlávia téren rendezett nagyszabású megmozduláson a tiltakozó egyetemisták és az őket támogató polgárok. A felszólalók hangsúlyozták, a demonstrálók a szabadságért küzdenek és szabad országban szeretnének élni. Több incidens is történt Belgrádban a tiltakozó egyetemisták által szervezett megmozdulás után. A rendőrség is beavatkozott. A csendőrség rohamfelszerelésben vonult az utcára, az utakat elborított és felgyújtott konténerek torlaszolták el. Egyes csoportok rátámadtak a rendőrökre, ledöntötték a Pionírpark körül felállított kordonokat. Itt azok gyülekeztek, akik Alexander Vucic szerb elnököt támogatják és a blokkádok ellen vannak. Este 10 óra után nyugodtak meg a kedélyek, de a rendfenntartók továbbra is az utcákon maradtak. 23 szemét állítottak elő, és több rendőr is megsérült a tegnap esti belgrádi rendbontásban, jelentette ki Ivica Dačić szerb belügyminiszter. A rendőrség azonosítani fog mindenkit, aki a rendőrökre támadt és eljárást indít ellenük, üzente Dačić. Az újabb határidő felgyorsítja a tárgyalásokat az orosz Gazprom Neft vállalattal. A megbeszélések a záró szakaszba léptek a NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a Magyar MOL. Beléptek a rendkívül összetett tárgyalások utolsó fázisába, kedvezőek a kilátások. Ugyanakkor bizonyos feltételeket még véglegesíteni kell a következő hetekben. Továbbra is bíznak benne, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lesz. Ami biztos, hogy Szerbia ragaszkodik az álláspontjához, mindenekelőtt a pancsovai finomító működésének a folytonosságához. A szerbiai kőolajipari vállalat tulajdonjogi kérdésének a rendezésére vonatkozó határidő június 6-án, a működési engedélye pedig június 16-án jár le. Heidel György lett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Magyarországon. Több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A munkáját 4 helyettes államtitkár segíti majd. Ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért felelnek majd. Ismét benépesült a Szabadkai Városi Múzeum és a Kortárs Galéria a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében. A látogatókat ezúttal is rendhagyó tárlatvezetések, interaktív foglalkozások, kiállítások és esti kulturális programok várták szombaton. Annus Beatrix és Dúró Alen riportja.
2: Különleges késő délutáni és esti utazásra hívták a látogatókat a Szabadkai Kulturális Intézmények a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében szombaton, ahol a tárlatok és kulturális programok mellett egzotikus kisállatok megtekintésére és simogatására is lehetőség nyílt. Zsielgyene Karisik. Mit láttál itt? Kígyót és halakat. A látogatók szerint a rendezvény jó lehetőséget kínál a közös kikapcsolódásra és a kulturális programok felfedezésére, bár idén többen is úgy vélték, hogy szerényebb volt a kínálat a korábbi évekhez képest. Stjepánovics Témea.
3: Igazából minden évben kilátogatunk a múzeumok éjszakájára, egyrészt a gyerekek miatt is, meg másrészt pedig egy szombati programnak teljesen jó. Viszont az idei ugye rendezvények, amik meg vannak szervezve, eléggé szegények, úgyhogy igazából nem sok van.
2: A kezdeményezés célja évről évre, hogy közelebb hozza a kultúrát az emberekhez, és élményé tegye a galériák világát mindenki számára. Szalma Viktória, a Szabadkai Kortárs Galéria igazgatója.
0: Azt gondolom, hogy ez kifejezetten egy családi esemény, jóval töltött egyszerűen. Hát volt, hogy több ezer látogatónk volt egy éjszaka alatt, úgyhogy tavaly évben kimaradt sajnos, de most pedig ugye csak két intézmény csatlakozott ezzel. Tulajdonképpen most van az Európai Múzeumok éjszakája is, úgyhogy ezért választottuk mi is ezt az időpontot, ugye május 23-án.
2: A Szabadkai Városi Múzeumba érkezők esti hangulatban fedezhették fel a kiállításokat és a múzeum különleges világát. Fehérvári Zsuzsanna.
4: A fényképészet nekem eddig azt tetszett legjobban. A régi fényképezőgépek, a régi televíziók, amik a 60-as évekből, az Orion például, az nekünk is volt, még a nagymamámnak az első között volt az Orion.
5: Mit gondol, miben rejlik a varázsa a múzeumok éjszakájának, hogy ennyi családot, fiatalt, bárkit, szabadkait kivonz erre?
4: Hát sokat jelent, már kulturális célból is. Főleg látom, hogy sok kisgyerekes anyuka van, tehát a fiatalokat is már behozzák ebbe a világba, a régi világba, hogy megismerjék.
2: A múzeumban folyamatos tárlatvezetések, interaktív kiállítások és játékos tartalmak is várták a látogatókat, akik közelebb kerülhettek Szabadka múltjához és kulturális örökségéhez. Ninkov Kovacsev Olga, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója.
6: Van abban valami szép, amikor tömegesen ünnepelünk valamit. És ez a kultúra ünnepe, ez a múzeumok ünnepe, a galériák ünnepe, és nekünk ez valóban ünnep, akik múzeumban dolgozunk, ez egy ünnep.
2: A múzeumok éjszakája idén is bebizonyította, hogy a kultúra akkor él igazán, amikor megtölti a város utcáit, és egy estére közelebb hozza egymáshoz az embereket.
1: Pünkösd van, a kereszténység egyik legfontosabb főünnepe a húsvét és a karácsony mellett, amely a Szentlélek eljövetelét és az egyház születését jelöli. Az ünnep neve a görög Pentekosztész szóból származik, ami azt jelenti 50. Ez arra utal, hogy a pünkösdöt a húsvét utáni 50. napon tartják. A Biblia szerint a feltámadt Jézus mennybe menetele után a tanítványokra lángnyelvek képében leszállt a Szentlélek. Erre utal az ünnep piros színe is. Az Összmagyarság legnagyobb vallási és nemzeti rendezvénye pünkösd szombatján Erdélyben a csíksomlyói búcsú.
7: Sport.
1: Harmadik lett Világos Adrianna a Gyémántliga Xiamen-i állomásán. A 22 éves kishegyesi atléta a legjobb eredményét az 5. sorozatban ért el, amikor 63,64 méterre hajította a gerejt. Ezzel több mint 3,5 métert javított idei legjobbján. Ráadásul 6 kísérletéből 5-ször is 61 méter fölé jutott. A versenyt a hazai színekben induló kínai Ziyi Yan nyerte meg 71,74 méteres dobással, ami minden idők második legjobb eredménye. A második helyen a norvég Sigrid Borg végzett kereken 65 méterrel. A szezon legfontosabb mérkőzését játssza ma este a TSC labdarúgó csapata. A sorsdöntő összecsapás tétje topolyai szempontból nem kevesebb, mint a szuperligás státusz megőrzése. Amennyien a játékosok a következő bajnoki idényt is az elitben akarják törteni, akkor idegenben kell legyőzniük a belgrádi IMT csapatát. Ha a topolyaiak döntetlenre mérkőznek, vagy kikapnak, akkor is elkerülhetik a kiesést, amennyiben a jelenleg a táblázaton mögöttük álló Kragujevaci Rádnicski és a Mladost együttese nem szerez több pontot, mint ők. A kiesés elleni küzdelem utolsó fordulójának minden mérkőzése egy időben kezdődik. Az IMT Loznicán látja vendégül a TSC-t 19:30. És a pontos idő 12:09.
7: Időjárás.
1: Ma és holnap is napos idő lesz. Vasárnap 28, hétfőn 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
8: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
7: Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
9: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
10: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Cirálda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
13: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Cirálda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Legbestebb dog. Doggy dog.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.

0: Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Medigroup központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van pünkösd, a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepe. Húsvét után 50 nappal a hívők a Szentlélek eljövetelére emlékeznek, amely a Biblia tanítása szerint új erőt és küldetést adott az apostoloknak. Ludason a hagyományokhoz híven idén is megtartották a pünkösdi körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. A körmeneten a hívek énekelve és imádkozva tették meg az egyórás utat a Szent Katalin templomig, miközben a népviseletbe öltözött fiatalok rózsaszédmokkal hintették végig az utat. Pünkösd ünnepihez szorosan kapcsolódnak a virágok, különösen a pünkösdi rózsa. Az ünnepi szentmisét Horváth Endre celebrálta Ludason. Székely Kevén ünnepi szentmisé részesült a bérmálás szentségében 20 fiatal. A templom megtelt családtagokkal, bérmaszülőkkel és hívekkel, akik együtt élték át a megható pillanatokat. A szertartást Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök vezette, aki a hit megerősítésének és a közösség összetartó erejének fontosságát hangsúlyozta. Népzenétől volt hangos Adorján szombat délután, 20. alkalommal tartották meg a Fodrozika Tisza vize elnevezésű népzenei találkozót a helyi Szőke Tisza Művelődési Egyesület szervezésében. A község egyesületei léptek fel. A program ünnepi szentmisével kezdődött, ahol közösen énekeltek, majd ezután az énekcsoportok és a zenészek átvonultak a helyi művelődési otthonba. Itt már többnyire azok a dalok csendültek fel, amelyeket az egyesületek a Gyöngyös Bokrétára készítettek elő. A nap vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.
10: Sport.
11: A Forma 1-es kanadai nagydíj időmérő edzését a Mercedesben ülő George Russell nyerte, így a magyar idő szerint ma 22 órakor rajtoló futamot ő kezdheti az első rajtkockából Montrealban. A második rajtkockát csapattársa Andrea Kimi Antonelli szerezte meg, míg a harmadik Lando Norris lett a McLarennel. A szezon legfontosabb mérkőzését játssza ma este a TSC labdarúgó csapata. A sorsdöntő összecsapás tétje topolyai szempontból nem kevesebb, mint a szuperligás státusz megőrzése. Amennyiben a TSC játékosai a következő bajnoki idényt is az elitben akarják tölteni, akkor idegenben kell legyőzniük a belgrádi IMT csapatát. Ha a topolyaiak döntetlenre mérkőznek vagy kikapnak, akkor is elkerülhetik a kiesést, amennyiben a jelenleg a táblázaton mögöttük álló Kragujevaci Rádnicski és a Mladost együttese nem szerez több pontot, mint ők. A kiesés elleni küzdelem utolsó fordulójának minden mérkőzése egy időben kezdődik. Az IMT Loznicán látja vendégül a TSC-t 19 óra 30-kor.
10: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, holnap is sok napsütésben lesz részünk, és 30 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk majd.
10: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Médiatámogató a Pannon RTV.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

kell, borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Itt a Pannorádió. Itt a Pannorádió.

Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól. Cool and dry. It's 2021.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van Pünkösd, a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepe. Húsvét után 50 nappal a hívők a Szentlélek eljövetelére emlékeznek, amely a Biblia tanítása szerint új erőt és küldetést adott az apostoloknak. Ludason, a hagyományokhoz híven idén is megtartották a pünkösdi körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. A körmeneten a hívek énekelve és imádkozva tették meg az egyórás utat a Szent Katalin templomig, miközben a népviseletbe öltözött fiatalok rózsaszirmokkal hintették végig az utat. Pünkösd ünnepéhez szorosan kapcsolódnak a virágok, különösen a pünkösdi rózsa. Az ünnepi szentmisét Horváth Endre celebrálta Ludason. Megérkezett Pekingbe Alexander Vučić, ezzel megkezdődött a szerb elnök 5 napos hivatalos kínai látogatása, amely során Xi Jinping elnökkel és Li Qiang miniszterelnökkel is találkozik majd. A kétoldalú kapcsolatokról, valamint a közös érdekeltségű nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyalnak a felek. A látogatás során várhatóan több mint 30 megállapodást, valamint számos szerződést írnak alá kínai vállalatokkal. Vučić azt követően utazott Kínába, hogy a napokban Pekingben jár Donald Trump amerikai és Vladimir Putin orosz elnök is. Fokozatosan normalizálódik az utasszállító vonatok közlekedése, közölte a Srbija Voz. Arra kérik az utasokat, hogy érdeklődjenek, mielőtt útnak indulnak, hogy a járatukkal mi a helyzet, mert műszaki, technológiai okok miatt nem lehetséges az összes vonat közlekedésének azonnali visszaállítása. A vállalat tegnap a szerbiai vasúthálózaton minden vonat közlekedését további intézkedésig felfüggesztette, ma pedig fokozatosan állítja vissza a forgalmat. A Srbija Voz először nem nevezte meg a leállás okait, később azonban közölte, hogy bombariadó miatt intézkedtek. A járatokkal kapcsolatban hívható szám a 011-360-28-99-es.
7: Sport.
8: Elkezdődött a Roland Garros. Novák Djokovic a 25. Grand Slam trófeájáért indul Párizsban. A szerb játékos az első fordulóban a francia Giovanni Empecsi Perricard ellen lép pályára. Djokovic eddig háromszor nyerte meg a Roland Garrost, 2016-ban, 2021-ben és 2023-ban. Tavaly a francia nyílt teniszbajnokság elődöntőjéig jutott, ahol vereséget szenvedett az olasz Yannick Sinnertől. A két játékos ezúttal csak a döntőben találkozhat, ha eljutnak odáig. A 61,7 millió eurós összdíjazású tornán Szerbiát még Miomir Kecmanovic és Hamad Medjedovic képviseli a férfiaknál. A férfi mezőny címvédője, a spanyol Carlos Alcaraz sérülés miatt nem játszik a francia fővárosban, és nemrég kaptuk a hírt, hogy Kecmanovic az első akadályt sikerrel vette. A Forma 1-es kanadai nagydíj időmérő edzését a Mercedesben ülő George Russell nyerte, így a magyar idő szerint ma 22 órakor rajtoló futamot ő kezdheti az első rajtkockából Montrealban. A második rajtkockát csapattársa Andrea Kimi Antonelli szerezte meg, míg a harmadik Lando Norris lett a McLarennel.
7: Időjárás.
8: 28 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, holnap is sok napsütésben lesz részünk, és meleg lesz, 30 fok várható.
7: Reklám.
0: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
9: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyázdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
12: Think I forgot to breathe. Did you forget my-

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Hegyezd a füled,
6: mert nincs itt semmi látnivaló.
5: Hannon Rádió.
7: A te hangod.
5: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van pünkösd, a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepe. Húsvét után 50 nappal a hívők a Szentlélek eljövetelére emlékeznek, amely a Biblia tanítása szerint új erőt és küldetést adott az apostoloknak. Ludason a hagyományokhoz híven idén is megtartották a pünkösdi körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. A körmeneten a hívek énekelve és imádkozva tették meg az egyórás utat a Szent Katalin templomig, miközben a népviseletbe öltözött fiatalok rózsaszirmokkal hintették végig az utat. Az ünnepi szentmisét Horváth Endre celebrálta Ludason. Megérkezett Pekingbe Alekszandr Vučić, ezzel megkezdődött a szerb elnök 5 napos hivatalos kínai látogatása, amely során Xi Jinping elnökkel és Li Qiang miniszterelnökkel is találkozik majd. A kétoldalú kapcsolatokról, valamint a közös érdekeltségű nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyalnak a felek. A látogatás során várhatóan több mint 30 megállapodást, valamint számos szerződést írnak alá kínai vállalatokkal. Fokozatosan normalizálódik az utasszállító vonatok közlekedése, közölte a Srbijavoz. Arra kérik az utasokat, hogy érdeklődjenek, mielőtt útnak indulnak, hogy a járatukkal mi a helyzet, mert műszaki technológiai okok miatt nem lehetséges az összes vonat közlekedésének azonnali visszaállítása. A vállalat tegnap a szerbiai vasúthálózaton minden vonat közlekedését további intézkedésig felfüggesztette, ma pedig fokozatosan állítja vissza a forgalmat. A Srbijavoz először nem nevezte meg a leállás okait, később azonban közölte, hogy bombariadó miatt intézkedtek. Szerbiában ez már a 4. alkalom, hogy az egyetemisták által szervezett nagyszabású tiltakozások idején leáll a vasúti közlekedés.
7: Sport.
10: Elkezdődött a Roland Garros. Novák Djokovic a 25. Grand Slam trófeájáért indul Párizsban. A szerb játékos az első fordulóban a francia Giovanni Empecsi Pericard ellen lép pályára ma este. Miomir Kecmanovic már túl van az első mérkőzésén, 3-0 arányban legyőzte a magyar Marozsán Fábiánt az első fordulóban, és bejutott a második fordulóba. A 61,7 millió eurós özdíjazású tornán Szerbiát Djokovicon és Kecmanovicon kívül Hamad Medvedović képviseli a férfiaknál. A férfi mezőny címvédője, a spanyol Carlos Alcaraz sérülés miatt nem játszik a francia fővárosban. A Forma 1-es kanadai nagydíj időmérő edzését a Mercedesben ülő George Russell nyerte, így a magyar idő szerint ma 22 órakor rajtoló futamot ő kezdheti az első rajtkockából Montrealban. A második rajtkockát csapattársa Andrea Kimi Antonelli szerezte meg, míg a harmadik Lando Norris lett a McLarennel. A szezon legfontosabb mérkőzését játsza ma este a TSC labdarúgó csapata. A sorsdöntő összecsapás tétje topolyai szempontból nem kevesebb, mint a szuperligás státusz megőrzése. Amennyiben a TSC játékosai a következő bajnoki idényt is az elitben akarják tölteni, akkor idegenben kell legyőzniük a belgrádi IMT csapatát. Ha a topolyaiak döntetlenre mérkőznek vagy kikapnak, akkor is elkerülhetik a kiesést, amennyiben a jelenleg a táblázaton mögöttük álló Kragujevaci Rádnicski és a Mladost együttese nem szerez több pontot, mint ők. A kiesés elleni küzdelem utolsó fordulójának minden mérkőzése egy időben kezdődik, az IMT Loznicán látja vendégül a TSC-t 19:30-kor.
7: Időjárás.
10: ...28 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, holnap is sok napsütésben lesz részünk, és meleg idő várható, 30 fokot mérünk majd csúcshőmérsékletként.
0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

0: A mélység folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyek. De belül érzed, keserű méreg, és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördöggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.
1: Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

0: szerepséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Híradó.
10: Pünkösd van, Ludason követtük a körmenetet és az ünnepi szentmisét. Nagyszabású megmozdulást szerveztek tegnap Belgrádban a tiltakozó egyetemisták és támogatóik. A rendezvény után incidensek is voltak. Ma fokozatosan normalizálódik az utasszállító vonatok közlekedése, közölte a Srbijavoz. Elkezdődött a Roland Garros, Forma 1 is lesz az éjszakai órákban, és a TSC pedig a Szuperligában való bennmaradásért küzd. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van pünkösd, a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepe. Húsvét után 50 nappal a hívők a Szentlélek eljövetelére emlékeznek, amely a Biblia tanítása szerint új erőt és küldetést adott az apostoloknak. Ludason a hagyományokhoz híven idén is megtartották a pünkösdi körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. Szabó Regina tudósít.
11: A ludasi pünkösdi körmenet idén is a hagyományok szerint zajlott. A hívők énekelve és imádkozva tették meg az egyórás utat a Szent Katalin templomig, miközben a népviseletbe öltözött fiatalok rózsaszirmokkal hintették végig az utat. Pünkösd ünnepéhez szorosan kapcsolódnak a virágok, különösen a pünkösdi rózsa. Vásárhelyi Teréz, a ludasi Ludas Matyi Művelődési Egyesület elnöke.
12: A pünkösdi körmenet már több mint 10 éve Ludason hagyományba hoztuk, mondjuk így, és tulajdonképpen ez az ünnep jelentőségét emeli ez a körmenet, ugyanis korábban kelünk, viseletben jövünk ezen a napon, énekelünk, a gyerekek is rózsaszirmot szórunk az úton, kiállnak a lakosok a kapuba, és ők is rózsaszirmot szórnak elénk. Úgyhogy ez emeli az ünnep jelentőségét, ez a körmenet.
11: A körmenetet követően ünnepi szentmisét tartottak, amelyet Horváth Endre celebrált. Ilyenkor a templom minden alkalommal megtelik hívekkel, akik közösen vesznek részt az ünnepi liturgián. Gulyás Ibolya, Ludas.
0: Kezdetektől itt voltam ezen a künkösdök körmeneten, tehát itt élek, ugye, és természetesen képviselő is vagyok a templomba, úgyhogy szeretettel mindig részt veszünk ebben, és mint ahogy az atya mondta a végbeszédében, hogy jó időt kértünk, hát megadatott, úgyhogy nagyon szép, és sokan összejöttek, ez már hagyomány.
11: Ezen a napon a Szentlélek eljövetelére emlékezünk. A hagyomány szerint ekkor kaptak az apostolok erőt és bátorságot ahhoz, hogy megkezdjék a tanítás terjesztését. Ezért az ünnepet az egyház születésnapjaként is emlegetik. Horváth Endre, plébános.
13: A prédikációban azt mondtam, hogy ez igazából a szabadság. Tehát nem egyfajta olyan szabadság, hogy akkor szabadság mindenféle köteléktől, hanem éppen egy belső szabadság. Az öröm, a béke, a szeretet, ami a Szentlélek gyümölcsei, amiből az embernek ténylegesen egy olyan fajta szabadsága támad, hogy képes a jó döntést meghozni. Képes úgy dönteni, hogy képes adni valamit. Nem csak mindig vár. Igazából a Szentlélek eljövetele ezt szeretné erősíteni bennünk, hasonlóvá lenni Jézushoz, de ugyanakkor meg egyfajta belső lendületet, elkötelezettséget, egyfajta gazdagságot, amiből tudunk adni.
11: Pünkösd legfontosabb üzenete a megújulás, a hit megerősödése és a közösség összetartozása.
10: A szerb rendőrség becslése szerint mintegy 34.300 polgár vett részt szombaton Belgrádban a Szlávia téren megtartott diáktüntetésen, míg a résztvevők számának becslésével foglalkozó nyilvános rendezvények archívuma több mint 100.000 főre tette a jelenlévők számát. A tiltakozás békésen zajlott. A megmozdulást követően azonban a polgárok egy része összetűzésbe került a rendőrséggel a Pionír Park környékén, ahol a hatalmi párt támogatói tartózkodtak. Pető Attila beszámolója.
14: A tiltakozó egyetemisták és az őket támogató polgárok Belgrád 4 különböző pontjáról vonultak a Szlávia térre, ahol este 6 óra körül kezdődött a demonstráció. A felszólalók beszédeikben egyebek mellett a bűnösök elszámoltatását, a korrupció felszámolását, valamint a független igazságszolgáltatás biztosítását sürgették. Állítsanak le minden eljárást azok ellen, akiket igazságtalanul büntettek meg pusztán azért, mert igazságot akartak. Teljesítsék a diákok követeléseit, mondta egy felszólaló. A demonstrálók előrehozott köztársasági parlamenti választások kiírását követelik. A zsúfolásig megtelt Szlávia téren a felszólalók hangsúlyozták, a szabadságért küzdenek, és egy olyan országban szeretnének élni, amelyet a szabadság és a jogállamiság jellemez. Jelena Újvidékről, Tatjana Krájevóból és Melita Belgrádból. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy támogassuk az ő küzdelmüket, és kitartsunk mellettük, ha ők is képesek erre. Ha ők már több mint egy éve kitartanak, kik vagyunk mi, hogy ne támogassuk őket? Az események végkimeneteleként arra számítok, hogy a diákok győzni fognak. 2024. november 25-én a hallgatók, a kollégáink, mindenek előtt a kultúránk támadás alá került, és mi más tehetnénk, mint hogy mindannyian felemeljük a hangunkat. Mellettük állunk, támogatjuk a hallgatókat és a népet. A nép támogat minket, mi támogatjuk őket. Egy, akinek akarata van, mindig erősebb, mint kettő, akik kényszerből cselekszenek. Mindannyian azt szeretnénk, hogy ebben az országban valami megmozduljon, változzon, hogy jobban, szebben és igazságosabban éljünk. Amikor a változásokról beszélek, mindenek előtt a bűnözéssel terhelt közegre gondolok, amelyben mindannyian élünk. Azt szeretném, hogy igazságosabban éljünk, hogy betartsák a törvényeket, és a törvény mindenkire egyformán vonatkozzon. A tehetősekre és azokra is, akik nem azok. Igazságot mindenkinek, a törvény legyen mindenkire egyformán érvényes. Amint egy 2 órás tiltakozás békésen zajlott, az este azonban nem telt feszültségmentesen. Később a Pionír Park környékén incidensek történtek, a polgárok egy része összetűzésbe keveredett a rendőrséggel.
10: 23 embert állítottak elő, és több rendőr is megsérült a tegnap esti belgrádi rendbontások során, közölte Ivica Dačić szerb belügyminiszter. Késő éjszakára állt helyre a rend és a nyugalom. Pető Attilát hallják.
14: Békésen, incidensek nélkül zajlott le a tiltakozó egyetemisták által szervezett megmozdulás Belgrádban a Szlávia téren. A nagyszabású tüntetést a rendőrségen is bejelentették, közölte Dragan Vasiljevics rendőrigazgató, aki az esti órákban a közrend és a közbiztonság tiszteletben tartására szólította fel a résztvevőket. Egy újságíró elleni támadás történt, az elkövetők felkutatása jelenleg folyamatban van. Eddig nem történt komolyabb incidens. Reméljük, hogy a nyilvános összejövetel során a továbbiakban is minden békésen és biztonságosan zajlik majd, és a rendezvény végén a szétoszlás is ugyanígy történik, mint az érkezésnél, incidensek nélkül. A rendezvény után incidensek alakultak ki a Pionír Park környékén, ahol azok gyülekeztek, akik Alekszandar Vučić szerb elnököt támogatják és ellenzik a blokádokat. A csendőrség rohamfelszerelésben vonult a helyszínre, az utakat felborított és felgyújtott konténerek torlaszolták el. Egyes csoportok a rendőrök ellen fordultak és ledöntötték a Pionír Park körül felállított kordonokat. Ivica Dačić szerb belügyminiszter sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a rendőrség minden olyan szemét azonosítani fog, aki a rendőrökre támadt, és eljárást indít ellenük. Dačić közlése szerint 23 embert állítottak elő. Mindenféle eszközzel támadás történt, pirotechnikai eszközökkel, kövekkel és palackokkal is, sőt a csatornafedeleket is felszedték, hogy azokat a rendőrök felé dobják. A résztvevő közül sok szélsőséges maszkot viselt, sálakkal és pólókkal takarták el az arcukat. A rendőrség visszaszorító intézkedéseket hajtott végre, a lehető legkisebb kényszerítő eszköz alkalmazásával, amennyire az adott pillanatban lehetséges volt. A szerb államfő a Kínába tartó repülőgépről üzent, elítélte az erőszakot, felelős magatartásra szólította fel a politikai ellenfeleit, és ismét párbeszédre hívta őket. Felszólítom minden politikai ellenfelünket, hogy viselkedjen felelősen, pontosan úgy, ahogyan mi is felelősen viselkedünk. Mi, akik toleráljuk, elviseljük és tiszteletben tartjuk a politikai különbségeket. Arra kérem őket, értsék meg, hogy mindannyian emberek vagyunk, mindannyian Szerbia polgárai vagyunk, és nem kérünk tőlük mást, mint hogy tartsák tiszteletben a törvényeket, valamint a más véleményt és a másfajta álláspontot. Este 10 óra után helyreállt a nyugalom, a rendfenntartó erők továbbra is az utcákon maradtak.
10: Fokozatosan normalizálódik az utasszállító vonatok közlekedése, közölte a Srbija Voz. Arra kérik az utasokat, hogy érdeklődjenek, mielőtt útnak indulnak, hogy a járatukkal mi a helyzet, mert műszaki technológiai okok miatt nem lehetséges az összes vonat közlekedésének azonnali visszaállítása. A vállalat tegnap a szerbiai vasúthálózaton minden vonat közlekedését további intézkedésig felfüggesztette. Ma pedig fokozatosan állítja vissza a forgalmat. A Srbija Voz először nem nevezte meg a leállás okait, később azonban közölte, hogy bombariadó miatt intézkedtek. Szerbiában ez már a negyedik alkalom, hogy az egyetemisták által szervezett nagyszabású tiltakozások idején leáll a vasúti közlekedés. A járatokkal kapcsolatban hívható szám egyébként 011 360 28 99.
5: Sport.
10: Elkezdődött a Roland Garros. Novak Djokovic a 25. Grand Slam trófeájáért indul Párizsban. A szerb játékos az első fordulóban a francia Giovanni Empecsi Pericard ellen lép pályára ma este. Miomir Kecmanovic már túl van az első mérkőzésén, 3-0 arányban legyőzte a magyar Marozsán Fábiánt az első fordulóban, és bejutott a másodikba. A 61,7 millió eurós összdíjazású tornán Szerbiát Djokovicon és Kecmanovicon kívül Hamad Medjedovic is képviseli a férfiaknál. A férfi mezőny címvédője, a spanyol Carlos Alcaraz sérülés miatt nem játszik a francia fővárosban. A Mercedesben ülő George Russell nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíj időmérő edzését, így a magyar idő szerint ma 22 órakor rajtoló futamot ő kezdheti az első rajtkockából Montrealban. A második rajtkockát csapattársa Andrea Kimi Antonelli szerezte meg, míg a harmadik Lando Norris lett a McLarennel. A szezon legfontosabb mérkőzését játssza ma este a TSC labdarúgó csapata. A sorsdöntő összecsapás tétje topolyai szempontból nem kevesebb, mint a szuperligás státusz megőrzése. Amennyiben a TSC játékosai a következő bajnoki idényt is az elitben akarják tölteni, akkor idegenben kell legyőzniük a belgrádi IMT csapatát. Ha a topolyaiak döntetlenre mérkőznek vagy kikapnak, akkor is elkerülhetik a kiesést, amennyiben a jelenleg a táblázaton mögött álló Kragujevaci Rádnicski és a Mladost együttese nem szerez több pontot, mint ők. A kiesés elleni küzdelem utolsó fordulójának minden mérkőzése egy időben kezdődik. Az IMT Loznicán látja vendégül a TSC-t 19 óra 30 perckor. A pontos idő 4 óra 12 perc.
5: Időjárás.
10: Ma és holnap is napos idő lesz. Vasárnap 28, hétfőn 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
5: Reklám.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
16: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
17: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalon.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Az Euromedic Szabadkán a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: programajánló.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0635433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást. És szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Ma van pünkösd, a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepe. Húsvét után 50 nappal a hívők a Szentlélek eljövetelére emlékeznek, amely a Biblia tanítása szerint új erőt és küldetést adott az apostoloknak. Ludason a hagyományokhoz híven idén is megtartották a pünkösdi körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. A szerb rendőrség becslése szerint mintegy 34.300 polgár vett részt a szombaton Belgrádban, a Szlavia téren megtartott diáktüntetésen, még a résztvevők számának becslésével foglalkozó nyilvános rendezvények archívuma több mint 100.000 főre tette a jelenlévők számát. A tiltakozás békésen zajlott, a megmozdulást követően azonban a polgárok egy része összetűzésbe került a rendőrséggel a Pionier Park környékén, ahol a hatalmi párt támogatói tartózkodtak. Heidel György lett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Magyarországon. Több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A munkáját 4 helyettes államtitkár segíti majd. Ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért felelnek majd.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.